91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je tvoj ljubav

Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod. Como siempre.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgy se

0: akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban. California, yeah.

Egyedül fekszek a sütében, és nem látok fényt. Azt hittem biztonságban vagyok, de megtörtént.

0: reklám.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés. Minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.

0: szomorú. Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
0: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13 a Szabadka.
4: Bomax.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.

Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

0: Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
6: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
7: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfokrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanó habokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 063-889-6098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 063-889-6098. Legyél te is fites diák!
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
6: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Hannon Rádió.
2: A te hangod.
3: 8 óra 16 perckor kívánok szép reggelt, vagy kellemes délelőttöt mindazoknak, akik velünk vannak ezen a komor szombaton, de higgyétek el, fogunk mi még ma napot látni, és egyébként se szabad megengedni, hogy az időjárás elrontsa a hangulatunkat. Csapadék nem várhatom, tehát igazán szép kiránduló időnk lesz ma, sőt, ilyen lesz az időjárás holnap is, de erről majd még bővebben is szólunk. Amit most mondanék nektek, az az, hogy ugye említettem, szombat van, május 9-e, amikor a Gergelyek, a Karolák és a Karolinák ünneplik névnapjukat, gratulálunk, és azoknak is természetesen, akik születésnapot vagy házassági évfordulót, akár bármi mást ülnek ezen a napon, amit egyébként Európa napnak is hívnak, 76 éve, tehát ez a nap Európa nap. Amit pedig a mai presszóról tudni kell, ahogy említettem, az időjárásról fogunk szólni, egész pontosan majd a következő órában, amikor kapcsoljuk Kovács Géza klímakutatót, aztán ellátogatunk Horgosra is, mert hogy májusban nagyon szép programokat készítettek a számunkra, és erről hallhattok majd 10 óra után. Azután érkezik hozzánk egy pár, akik stafétában részt vettek az Ultra Balatonon, Európa egyik legnagyobb futóversenyén, élményeiket fogják elmesélni. A mai nap folyamán lesz még könyvajánlónk is, várjuk Varga Patrícia könyvtárost ide hozzánk, és mivel szombat van, lesz Fitzona 14 óra után, hallhattuk arról is, hogy milyen témákkal készül nektek a Fitzona. Masa Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni kíván nektek kellemes időtöltést, tartsatok velünk!

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannorádió.
2: Aktuális információk következnek a folytatásban. A benzinára változatlan, a dízel 2 dinárral drágult a kutakon. A következő 7 napban 1 liter eurodízel ára 223 dinár lesz, míg a benzin literenkénti ára 191 dinárba kerül. Az üzemanyag árak tegnap 15 órától léptek érvénybe. Az egykori szabadkai hadsereg otthon épületét megvásárolta a Gorki Liszt vállalat, miután egyedüliként tett ajánlatot az árverésen, amint egy 5443 négyzetméteres, hosszú ideje kihasználatlan és rossz állapotban lévő ingatlanért 3,17 millió eurót fizettek, ami a kezdőárnak felel meg. A licitációt a Városháza késztermében tartották, ahol a bizottság megállapította, hogy minden feltétel teljesült, beleértve a kaució befizetését is. A tervek szerint az épület a Műemlékvédelmi Intézettel együttműködve lesz felújítva, megőrizve annak eredeti hangulatát és építészeti jellegét. A végleges funkciót egyelőre nem határozták meg, azt a felújítás előre haladtával alakítják ki. Nem sikerült a sérülés utáni visszatérés Novák Djokovicnak. A római salakpályás tenisztornán a szerb teniszező kikapott a horvát Dino Przmic-től, aki ezzel bejutott a 8,2 millió euró ösztíjazású férfi verseny legjobb 32 játékosa közé. A 24-szeres Grand Slam bajnok Djokovic 6-2-re megnyerte az első szettet, de a világranglistán 79. Przmicnek ezt követően alaposan feljavult a játéka. A hosszú kihagyás után visszatérő Djokovicból hiányzott az átütő erő, és végül 2 óra 17 perc alatt elvesztette a meccset. A 20 esztendős horvát játékos a második szettet 6-2-re, a harmadikat pedig 6-4-re nyerte. Djokovic sérülés miatt legutóbb márciusban lépett pályára. És végül az időjárásról: ma kezdetben felhős borongós időre számíthatunk a térségben, majd a napközben fát szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északias szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.

Beszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

Mikor, hol mennyit kell várakozni? Ahol több a várakozási idő, az a Horgos 1 és a Horgos 2. Horgos 1-en nagyjából 40 perc, és Horgos 2-n is 35-40 perc a várakozási idő, a többi határátkelő helyen nincs jelentősebb veszteglés. Aztán abban az esetben, hogyha Magyarországról jönnétek Szerbiába, akkor szintén ugyanezt tudjuk mondani. A Röszke 1-nél 20-25 perc a várakozási idő, Röszke 2-nél 25-30 perc, de a többi határátkelőn jöhettek szinte várakozás nélkül, úgyhogy várunk benneteket szeretettel, ha jövetmenet ott vagytok a határon, akkor küldjetek egy üzenetet a 063-621-605-ös SMS számra, hogy mi a helyzet, mit tapasztaltok ti is ott a határon. Köszönjük szépen!

0: Reklám.
1: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs, telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
5: Óra van. A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Akkor és most. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
0: Műsorajánló.
6: Figyelem, figyelem! Utas előzés! A súlyfelesleget a gyermek transzitálóan lépjenek a ficodába, és kezdődnek az életmódváltás. A fitkalóz kukaiudika.
7: Fitzóna.
8: Fitzóna.
7: A Pannon Rádió életmód magazinja.
8: Nem csak nőknek.
7: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
9: Fitzóna.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Pannonrádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: A Pannonpresszó folytatásában pedig kiderül, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező héten. Jelen pillanatban Szabadkán és környékén 19 fokot mutat a hőmérő higanyszála, és úgy tűnik, hogy a napocska is próbálkozik kibújni, de hogy mi lesz a folytatásban, azt Kovács Géza klímakutató elmondja, akit köszöntök is a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Itt az előző gyönyörű dalt hallgatva, hát azért a nyár még itt van,
2: igen,
3: majd
2: igen.
3: Lesz, tehát nem kell félni, mi csak az elején vagyunk. Mindenesetre ízelítőt kapunk a hétvégén, főleg holnap, de ma is valójában délutánra jóval szebb lesz az idő. Barátságosabb, ugyanis nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és már látszik lassan, hogy a nap az győzedelmeskedni fog a felhők felett, úgyhogy délutánra már jó, nagyon kellemes, szinte szélcsendes, és ez ideális. Kiránduló idő várható, és holnap sem lesz változás ebben. Ez a ciklon egyébként, amely több felhőt okozott, lassan tovább halad délkelet-kelet felé. Egyébként most momentán azért elég csúnya az idő ott arra Versec környékén, ott még esik az eső, de ott is majd felszakadozik a felhőzet. De nem lesz eseménytelen a légkör, ugyanis már holnaptól kezdve egy újabb ciklon közelít meg bennünket. Az áramlási rendszerében még egy kicsit melegebb lesz az idő, és úgy tűnik legalábbis, hogy az elkövetkező egy hétben holnap lesz a legszebb, legmelegebb idő. 25 fok körül alakul a maximum hőmérséklet, ami a most az átlaghoz képest 2-3 fokkal melegebb. Viszont hétfőn elér ez a front, hideg front elér bennünket, egy eléggé markáns hideg front lesz, ugyanis ez a ciklon északabbra halad át, és a hideg frontja elér bennünket. Hát gyakorlatilag inkább kedden lesz jellemző a hideg frontnak a hatása, de előtte instabil lesz a levegő, ami azt jelenti, hogy hétfő estétől kezdve még eleinte ugye napos lesz az idő, majd hétfő estétől záporok, zivatarok is lehetnek, felerősödik hétfőn a délnyugati szél, ami jelzi azt, hogy valami készülődik, és alacsony is lesz a
2: Kovács Gézát elveszítettük, úgy tűnik. Halló, halló! Itt van a Géza. Nincs, megszakadt a vonal sajnos. Vissza fogjuk Gézát hívni, és akkor természetesen folytatjuk, mert most kezdte elmondani, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező héten, tehát a zeneszám után akkor ismét kapcsoljuk Gézát.

0: A vonal sajnos megszakadt, de Kovács Géza ismét itt van a vonal túlsó végén, reméljük most nem viccel meg bennünket. A technika ugye a hétfőnél, illetve a jövő hétnél tartottunk.
1: Igen, valójában a hétfőn még egy kicsit megmarad a szép idő, tehát a hétfő nagyobb részében még felerősödő délnyugati széllel egyre labilisabb levegő érkezik. Ez egy ciklonnak köszönhető, amelynek a frontja elér bennünket kedd hajnal táj körülbelül, viszont a ciklonnak a középpontja az Észak-Európa felett lesz, és még a meleg oldalán helyezkedünk el hétfőn, kicsit visszaesik a hőmérséklet, ez még mindig elviselhető, szóval 23 fok körül alakul, viszont a meleg frontra érzékenyeknek ez a nap ez nagyon veszélyes lesz, ugyanis erős délnyugati szél fúj, mert ugye hozza a még meglehetősen enyhe levegőt. Éjszakára, tehát délutánra gyakorlatilag, délután este záporok, zivatarok várhatók, továbbra is erős lesz a szél, éjszaka az időjárás változik, olyan értelemben, hogy a csapadék inkább már csendes eső formájában várható, majd fokozatosan délután, kedd délután felszakadozik a felhőzet, viszont kedden nagyon hűvös időre van kilátás, olyan értelemben, hogy erős északnyugati széllel a hőérzetünk jóval alacsonyabb lesz, és hát azért jó pár fokkal lehűl a levegőn, 17 fok körül alakul csak a maximum. Érdekesen alakul a kedd, reggel gyakorlatilag 14 fok körül lesz, tehát nem lesz hűvös, napok közben viszont néhány fokot emelkedik csak a hőmérséklet. Viszont fokozatosan lenyugszik a szél az esti órákban, ugyanis távolodik az a ciklon, amely okozta ezt a markáns időjárás változást. A híd derekára ott már egy kicsit kedvezőben alakul az időjárás, viszont egy-két napra visszatérnek a hűvösebb reggelek, hajnalok, akkor 5 fok körül, 4, 3-4 fok körül alakulnak a minimumok szerdán, illetve csütörtökön. Nappal lassan szégyenkezve, de emelkedik úgy egy kicsit a hőmérséklet, úgyhogy szerdán 18 fok körül lesz, majd csütörtöktől kezdve a 20 fok közelében alakul, és nem emelkedik lényegesebben a hőmérséklet legalábbis hétvégéig. A légmozgás lenyugszik, többnyire északi, északkeleti szél fúj, és ami fontos, azért szerdától kezdve egyre több lesz a napsütés. Újabb csapadék már nem várható, majd csak a jövő hétvégén várható újabb változékony időjárás. Ami a statisztikát illeti, ezen a napon hát azért volt meglehetősen érdekes hőmérsékleti anomáliák. 2005-ben volt a leghidegebb, mindössze 3 fokig emelkedett a hőmérséklet, vagyis emelkedett reggel a hőmérséklet, nagyon-nagyon hideg volt. Napközben viszont a leghidegebb, kora délutáni órákban 1984-ben egész nap esett az eső egy mediterrán ciklon hatására, mindössze 11 fokig emelkedett a hőmérséklet. A legmelegebb, eddigi legmelegebb hőmérsékletet utóbbi 50 néhány évben 2003-ban mértük, akkor egy 34 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ami nagyon fontos itt megemlíteni, hogy a 2003-as évben egy 7-8 napon áttartó nagyon meleg időszak van volt, tehát ez már elkezdődött 5-e és egészen kitartó 12-ig, tehát minden nap 33-34 fokot mutattak a hőmérők, tehát tényleg egy nagyon erős meleg hullám ért el akkor a térségünket. Tavaly meglehetősen kellemetlen volt az időjárás, reggel 8 nap közben csak 16 fokig emelkedett, és nem volt ettől jobb 100 évvel ezelőtt sem, ugyanis egész nap borongós volt az idő, és mindössze 8 és 14 fokig emelkedett a hőmérséklet. Tehát azt mondhatjuk összességében, hogy a legszebb része az időjárásnak a következő egy hétben az gyakorlatilag a hétvége lesz, meg mondhatnánk hétfő a nap első fele, utána változékonyabb lesz az időjárás, és ugye egy erős lehűlésen kedden, utána pedig fokozatosan, de nagyon-nagyon lassan emelkedik a hőmérséklet, de átlagba véve 20 fok körül alakul a hét derekától a maximum érték.
0: Szégyenlősen tehát, de akkor érkezik lassan a nyár is, és a melegebb időjárás. A folytatást pedig akkor a jövő szombaton megtudhatjuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és akkor ez a második nekifutásra sikerült végigmondani. A technika ördöge itt van köztünk sajnos. Nem tudjuk kikerülni. Köszönjük szépen, további szép napot és kellemes hétvégét kívánunk.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.

A Pannon Pressót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: lesz még rosszabb!
1: Reklám.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Programajánló.
5: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firitházán június 6-án.
6: A csapatok megmérettethetik magukat pörköltfőzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-éig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
5: Firitházza, az ízek faluja.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
0: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
0: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.

0: Az autóban
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.
2: A Panompresszóban pedig egy mai programot ajánlok figyelmetekbe. A Palicsi Művelődési Központban ma, azaz szombaton 19 órai kezdettel a Palicsi Színjátszó Grund előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Az Én nem olyan nő vagyok című zenés vígjáték beharangozója szerint az előadás fókuszában az a kérdés áll, hogy mit tehet két muzsikus, ha összetűzésbe kerül a maffiával. Az előadás Mezei Zoltán rendezte, a produkció koreográfusa Magyar Zsófia, míg a zenért ifjabb Kucsera Géza felel. Helyfoglalás a Palicsi Színjátszó Grund Facebook oldalán keresztül lehet. A belépők ára 250 dinár.

0: Műsorajánló.
1: Piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
5: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
4: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
4: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ma tartja alakuló ülését a Magyarországgyűlés. A tervek szerint miniszterelnökké választják Magyar Pétert, az április 12-i parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, lista vezetőjét. Az országgyűlés honlapján közzétett napirendi javaslat szerint az alakuló ülés 10 órakor nyitja meg Sulyog Tamás köztársasági elnök. A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnöki választása után a Kossuth téren díszemle és ünnepér zászló felvonulás lesz. Majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. A 10 órakor kezdődő alakuló ülést a Pannon televízióban is figyelemmel kísérhetik. Orbán Viktorral találkozott tegnap dr. Pásztor Bálint Budapesten. A VMS elnöke közösségi oldalán azt írta, április 12-e után telefonon már beszéltek, de azt kérte, hogy Orbán miniszterelnöki megbízatásának lejárta előtt személyesen is találkozhassanak. Megköszönte mindazt, amit Orbán Viktor az elmúlt 16 évben a vajdasági magyar közösségért tett, a Magyar Állampolgárság intézményét, oktatási, művelődési és tájékoztatási intézményeink folyamatos fejlesztését, a VMS gazdaságfejlesztési programjának támogatását, valamint a vajdasági magyarok 10 000-einek adott lehetőséget a megmaradásra és boldogulásra, valamint a kivételes magyar-szerb kapcsolatokat áll a posztban. A VMS elnöke úgy fogalmazott, lezárul egy korszak, amelyet Pásztor István sokszor kegyelmi időszaknak nevezett. Azt érte, a Vajdasági Magyar Szövetségben mindent meg fognak tenni azért, hogy a jövő is ilyen legyen. Ma ünnepeljük a fasizmus elleni győzelem és Európa napját. Május 9-e egyszerre idézi fel a 20. század egyik legpusztítóbb háborújának lezárását és egy új együttműködésre épülő Európa kezdetét. A győzelem napja a náci Németország 1945-ös kapitulációjára emlékeztet, míg az Európa nap a Schuman nyilatkozattal induló integrációs folyamat szimbóluma. Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950-ben e napon tett javaslatot az Európai Unió elődje, az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. Az Európai Unió ma már gazdasági és politikai együttműködés biztosít a kontinens országai között. Donald Trump tegnap 3 napos tűzszünetet jelentett be Ukrajnában, amely egybeesne Oroszország győzelem napi ünnepségeivel. Az amerikai elnök szerint május 9-e és 11-e között 3 napos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között, amelyhez egy nagyszabású hadifogoly csere is társulna. Trump azt állítja, Vladimir Putyin orosz elnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök egyaránt elfogadta a javaslatot. Egyes hírforrások szerint az ukrán államfő megerősítette a bejelentést, viszont péntek este Moszkva hivatalosan még nem reagált. Trump szerint a megállapodás részeként Oroszország és Ukrajna egyaránt 1000-1000 foglyot ad át a másik félnek.
3: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van és gyenge északi szél fúj. Borongós időre számíthatunk a térségben, majd napközben felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 fok körül alakul.
0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
3: Reklám.
5: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
11: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
12: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
13: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Műsorajánló.
14: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: A Horgosi Művelődési Ház májusban is nagyon jó kis programokkal vár mindenkit sok-sok szeretettel, de hogy melyek ezek a programok, azt Sós Nóra programkoordinátor fogja elmondani a folytatásban, akit köszöntök sok szeretettel. Szia, Nóri!
1: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Tehát mi minden vár ránk nálatok májusban?
1: Május hónapban is igazi izgalmas programokat kínálunk a horgosoknak és a horgosra látogatóknak, hiszen most éppen a mai napon már javában zajlik a 14. nemzetközi nagyhoni borverseny, mely a Szent Orbán borlovagrend szervezésében valósul meg minden év májusában, és idén is nagyon sok borminta érkezett, melyet a nemzetközi zsűri az elkövetkező órákban fog értékelni és minősíteni mindezt. Közel 200 bormintát fognak itt megkóstolni a mai nap folyamán, június hónapban, június elején pedig mindezeket a borokat megkóstolhatja a nagy közönség is, hiszen ilyenkor akkor kerül sor az eredményhirdetésekre, a nyilvános eredményhirdetésekre, és akkor pedig közkívánatra kiteszik, és mindenki kóstolhatja a legszebb és a legfinomabb borokat itt a térségünkben. Tehát ez a mai nap programja itt nálunk, tehát itt már sokan vannak a művelési házban, és mindenki teszi a dolgát, hogy minden inkább eredményesebb program valósuljon itt meg. Valamint egy elmúlt programot is meg kell említenem, hiszen ezután szeretnék megköszönni a Szabadkai Népszínháznak és a Magyarországi Szerb Színháznak a tegnapi előadását, mely nagy sikert adott a horgosiak és a környékbeliek számára, hiszen az Atyafogát láthatta a közönség, és vastapssal értékelte az előadást, hiszen valóban nagyon jó volt a hangulata neki. Köszönjük, hogy ezúttal is elhozták az előadásokat Horgosra, és megörvendezhettek ezzel bennünket. A hónapban, május hónapban zárjuk a szakköri programnak a kiállítását. Kiállítással zárjuk igazából a szakköri programnak a folyamatát, mert a tavalyi év novemberben kezdődött el itt nálunk, és most májusban pedig egy kiállítás megnyitóval koronázzuk meg, és tesszük ki az alkotásokat, hogy mindenki számára elérhetővé váljon, és mindenki meg tudja tekinteni azokat a munkákat, azokat a darabokat, amelyeket a szakkörösök készítettek itt nálunk Horgoson a Művelődési Ház keretein belül. Tehát május 21-én, az a csütörtökön, 18 órakor kezdődik a kiállítás megnyitó. Ünnepies kiállítás megnyitóval készülünk, tehát lesznek fellépőink is, egy ünnepi köszöntőt is elmondunk, és igazából a szakkörösöket ünnepeljük ezúttal is, akik minden héten tették a dolgokat, és szebbnél szebb alkotásokat készítettek el a program keretein belül. A kiállítás pedig közel egy hónapig lesz látogatható, tehát június közepéig mindenki, aki betér a művelődéshez előterében, az meg tudja nézni ezt a kiállítást, és gyönyörködhet ezekben a szép alkotásokban, hiszen valóban sok-sok-sok termék lesz itt nálunk látható. Mint ahogy megszokhatták, a kisgyermekes családoknak is készülünk ugye programokkal, hiszen a ringató foglalkozás az a megszokott program, ami minden hónapban megvalósul, két heti rendszerességgel, és így május hónapban 15-én és 22-én, tehát szintén pénteken, 17:45 perctől kezdődik a Művelődési Ház Színház terében, és a gyermekeket egy fél órás, 40 perces ringató foglalkozásra várjuk ebben a hónapban is. A napraforgó óvoda programját is meg kell említeni, hiszen nálunk fog zajlani május 22-én, 8:30-kor az a program, amely a gyöngyszemeink iskolás került intézmény keretein belül valósul meg, és gólyalábasok fognak érkezni hozzánk a színházterembe. Az összes horgosi óvodás itt lesz nálunk, és mind-mind megcsodálhatják az érdekes előadását, így azt gondolom, hogy igazán varázsatos délelőtjük lesz az óvisoknak ezen a napon is. A hónapot, május hónapot 30-ai programunkkal zárjuk, amelyet a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület szervezésében fog megvalósulni, ami nem más, mint a Dunán-Nemci Szántó elnevezésű program, mely a délvidéki döntőjét tartja itt Horgoson, és népművészek lépnek színpadra, népzenészek, néptáncosok, akik megméletetik magukat, és részt vehetnek a kijutók és a legjobbak, a minősítést szerzettek-e a miskolci döntőre majd június végén. És azt gondolom, hogy aki jó előadásokat szeretne látni, gyönyörködni szeretne a szakkori munkákban, vagy éppen a népművészet kedveli, az mind-mind megtalálja a kedvére valót itt nálunk, valamint még a sportolási lehetőséget is meg kell említenem, hiszen hétről hétre gymstick és aquafight fitness is van itt nálunk a házban, tehát aki szeretne mozogni és sportolni, az is csatlakozhat hozzánk egy-egy foglalkozásra.
0: Minden korosztályra gondoltatok, minden szinten, szinte minden, ugye azt mondani szoktuk. Hát nem marad más hátra, mint hogy látogassunk el Horgosra, és keressük fel ezeket a programokat. Sós Nórának nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és elmondta, hogy mi mindennel várnak bennünket.
1: Köszönjük a lehetőséget, és várunk mindenkit nagy szeretettel Horgosra.
0: Köszönjük, további szép napot, kellemes hétvégét.
1: Köszönöm, viszont kívánom.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Programajánló.
6: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Szabadkán és környékén jelen pillanatban 23 fokot mutat a hőmérő higanyszála, talán még ettől egy picit azért a délután folyamán több lesz, sőt holnap még szebb idő vár ránk, tehát ragyogóan szép hétvége, amit ki lehet használni kinti aktivitásokra, akár sütögetésekre, akinek nincs kedve mozogni, akinek van, azt tegye meg, mert hogy nincs túl meleg, még viszont pont jó, természetbe csalogató az időjárás. És jó hír az is, hogy számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak, jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Tehát tiszta-tiszta jó hírek.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. Külföldi vásárlóink visszaigényelhetik az áfát.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkble.tv.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: Esto es tremenda. De caga.
1: Prögránk. Panorádió. Neked szól.
2: A Presszó folytatásában pedig ismét egy mai programot ajánlok figyelmetekbe, méghozzá egy topolyai programról van szó. Szombaton, azaz ma 19 órakor a Művelődési Ház színház termében bemutatják az Atya foga című darabot. A Szabadkai Népszínház és a Magyarországi Szerb Színház előadását Pataki András rendezte. A belépés díjtalan, de helyfoglaláshoz kötött, amely Topolya Község Művelődési Háza Facebook oldalán küldött üzenetben intézhető. Stefan Sremac Pop Csíra és Pop Spira című regénye egy gazdag bánáti faluban játszódik, ahol két pap, Pop Csíra és Pop Spira él családjával. A történet az emberi természet, a közösségi élet és a konfliktusok kezelésének témáit feszegeti, amelyek minden korban és kultúrában jelen vannak. A vendégjáték Magyarország kormánya és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, valamint a Magyar-Szerb Kulturális Évad keretében valósul meg.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdravia. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdravia.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Alakuló ülését tartja ma a Magyarországgyűlés. A tervek szerint miniszterelnökké választják Magyar Pétert, az április 12-i parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, listavezetőjét. Az alakuló ülés 10 órakor nyitotta meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszöntette megjelenteket, majd felkérte a legidősebb országgyűlési képviselőt, a 73 éves fideszes Vitányi Istvánt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az alakülőssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnöké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Az ülést a Pannon televízióban is figyelemmel kísérhetik. A II. Világháborúban aratott győzelem napja alkalmából koszorút helyezett el az Avalán található ismeretlen hős emlékművénél Milos Vucevic, Alekszandar Vucic államfő megbízottjaként, a szerb állami és katonai vezetés részvételével. Vucevicet Bratislavgát is védelmi miniszter és Milan Mojsilovic vezérkari főnök kísérte. A koszorúzás után a szerb köztársaság himnuszának felcsendülését és a szerb hadsereg dicsőségének tiszteletadását követően Vucevic az emlékkönyvbe azt írta: dicsőség nektek, halhatatlan hőseink, Szerbiánk hősei, akik az anyaország dicsőségéért és becsületéért éltek és haltak meg, a békért és a szabadságért, a jövő nemzedékeiért értünk, áll a bejegyzésben. Donald Trump tegnap 3 napos tűzszünetet jelentett be Ukrajnában, amely egybeesne Oroszország győzelemnapi ünnepségeivel. Az amerikai elnök május 9-e és 11-e között 3 napos tűzszünetet lép életbe Oroszország és Ukrajna között, amelyhez egy nagyszabású hadifogolycsere is társulna. Trump azt állítja, Vladimir Putyin orosz elnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök egyaránt elfogadta a javaslatot. Egyes hírforrások szerint az ukrán államfő megerősítette a bejelentést, viszont péntek este Moszkva hivatalosan még nem reagált. Trump szerint a megállapodás részeként Oroszország és Ukrajna egyaránt 1000-1000 foglyot ad át a másik félnek. 10. alkalommal szervezték meg a Szabadka-Kiskunhalas barátság kerékpártúrát, amelyre Vajdaság több településéről is érkeztek kerékpárosok. A résztvevők összesen 90 kilométeres távot tesznek meg oda-vissza. A szervezők elmondták, a résztvevők száma évről évre nő. Idén már több mint 90-en indultak el Szabadkáról Kiskunhalasra. A barátság kerékpártúra fő célja a barátkozáson kívül, hogy továbbfejleszték a kerékpáros közlekedés Kiskunhalas és Szabadka között. A kerékpártúra idén is a Kiskunhalasi Városnapi Program sorozat része. A kiskunhalasi kerékpárosok augusztusban Szabadka Városnapját megelőző hétvégén viszonozzák majd a látogatást. Idén is ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a Magyar Nemzeti Tanács. Az ösztöndíj program keretében megvalósuló képzést 2012 nyara óta tartják. A felhívás a harmadik osztályos középiskolás tanulóknak szól, akik ősszel kezdik meg a negyedik osztályt. Olyan diákok jelentkezését várják, akik szerbiai felsőoktatási intézménybe készülnek felvételizni, és olyan felnőtteket is várnak, akik Magyarországról tértek vissza munkavállalás céljából. A tantermi oktatás július 6-a és 17-e között kerül megszervezésre a következő helyszíneken. Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse, Topolya és Temeri. A jelentkezők a kurzus előtt szintfelmérőn vesznek részt június 26-án. A tanfolyam összesen 80 órából áll. Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatás@mnt.org.rs e-mail címen vagy a hivatal telefonszámán.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén már 24 fok van és gyenge északi szél, fúj, borongós időre számíthatunk a térségben, majd napközben felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható.
3: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910
0: Reklám.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
0: Műsorajánló.
8: Pitzóna.
9: Pitzóna.
8: A Pannon Rádió életmód magazinja.
9: Nem csak nőknek.
8: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
10: Pitzóna.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Az ultrafutásról fogunk beszélgetni. Két hete volt vendégem, két nagyon kedves futó ismerősöm, Gruncsics Jaszminka és Pintér Zoltán, és megint itt vannak. Sziasztok, üdvözöllek titeket!
2: Szia!
3: Sziasztok!
1: Ugye akkor arról beszélgettünk, hogy készültök a jubiláris 20. Ultra Balatonra, amit stafétában fogtok futni, többet magatokkal. Vége van a versenynek, úgy látom, hogy fel vagytok töltődve, és nagyon jól éreztétek magatokat. Hát milyen volt?
2: Hát szerintem föltöltöttünk az elkövetkező pár hónapra, mert amikor csak az ultráról beszélünk, vagy visszanézzük a képeket, egymást felvettük meg videóra, képekre, úgyhogy még mindig nagyon-nagyon élvezem visszanézni, főképp a közös rajtolást, azt nem lehet elégszer megnézni. Amikor a kollégánk elrajtott, és mindannyian kimentünk a rajtra, reggel 10 perc előtt 5, még sötétben. De hát erről nem lehet eleget beszélni annyira, hogy ne legyen vigyor az arcunkon. Én gondolom, hogy Zoli is ugyanígy van, mert nagyon nagy élvezettel továbbra is tartsuk a kapcsolatot, és fölhozzuk a pillanatokat, úgyhogy ez egy olyan élmény, amit meg kell élni. Nehéz elmesélni, és gondolkodtam, és ugye még vártunk egymásra, hogy az jutott eszembe, hogy mennyire kiváltságos lehet az, aki egy ilyen futáson részt vesz, és megéli ezt az egészet, de hogy azért dolgozni kell, hogy itt legyél.
1: Nyilván. Hány tagú volt a csapat, és ti mikor indultatok?
3: 12-en voltunk. Mi azt mondjuk, mind a ketten kétszer futottunk. Én reggel kicsivel 6 után futottam az első részemet, az volt olyan 14 kilométer. Nagyon jó ment, már elég hidegbe indultunk, úgyhogy az idő az futásra megfelelő volt. Jaszminka váltott engemet, utána pedig este sötétben már 8:30 után kerültem megint sorra. Ott már egy kicsit hosszabbat, az majdnem 17 kilométer volt. De nagyon jó volt az egész. És ott persze este muszáj ugye fejlámpával, meg
2: pántal,
3: ilyen fényvisszaváró pántal futni, ez kötelező, de nagyon jó volt az egész tényleg.
1: Az Ultra Balatonnak egyébként is van egy különleges energiája. Ti is tapasztaljátok, meg tapasztaltátok, mert hogy visszatérők vagytok, és szerintem fogtok még... Fogtok még visszatérni szintén. Hát aki fut, aki futással foglalkozik, az legalább egyszer, ha a csapatba is, de elmegy arra a bizonyos túlkerülő körre, mert hogy pont ezért ez miatt, az energia miatt.
2: Igen, és hívják is ezt az Ultra Balatont valójában a futás királynőjének, hogy ezt meg kell tapasztalnod, hogy ez nem ugyanaz, mikor elmész egy versenyre. Minden versenynek van egy fajta varázsa, de az Ultra Balaton az teljesen más. Tehát, hogy te 24 órában ott vagy, legalább 24 órában, ugye, hogyha csapatban megyünk, azért többnyire 24 óra alatt befejezik, és te végigfutott, Balatont látott különböző arcában, minden része teljesen más. Mi most ugye visszaesők vagyunk, azért hívom, hogy visszaesők vagyunk, és az idén más részeket kaptunk, és nem csak az, hogy más részeket, hanem más napszakban. Tehát megint teljesen más láttunk a Balatonból.
3: Más arcát, igen.
2: Tavaly szétfagytunk, tehát mind a négy időjárást megtapasztalt. Ja, igaz, hó nem esett, minden más az volt. Az idén gyönyörű időnk volt. Nekem meg Zolinak azért azt mondom, hogy szerencsések is voltunk, mert ugye hosszabb távokat futottunk, és akkor így megkaptuk a kora reggeli futásokat, meg kértük, hogy azért legyen 12 óra két hosszú táv között. Így meg megkaptuk az éjjeliket, és itt azért az időjárás kedvezett nekünk. Kaptunk egy kis emelkedőket is, de hát jó van, az benne
3: ez
2: van.
3: Az
2: vele jár a Balatonnal.
1: Említette Jaszminka, hogy visszaesők vagytok. Lehet-e olyan visszaeső belőled vagy belőle, aki egyéniben fogja majd teljesíteni ezt a kört? Ugye, ami több mint 200 kilométer.
3: Hú, hát az elég nagy tervnek kell lennie. Hát akkor az már nagyon ultrafutónak kéne, hogy legyünk.
2: Én
3: hát
2: még nem vagyok ilyen elvetemült.
3: Hát,
1: de van ilyen gondolatotok, akkor ezek szerint nincs.
2: De hosszabb futása, igen.
3: Nekem eddig a leghosszabb ugye maraton volt, 42 kilométer. Hát 200 azért az nagy falat volna. Egyenlőre nem gondolkozok ebben. Így csapatban nagyon jó az egész. Már tervezzük, hogy jövőre szintén bejelentkezünk, ugye, mert fantasztikus egy futam az egész.
2: Meg az egész egy csapat jelleggel indult, és mi már csütörtökön elmentünk. Nagy része a csapatnak el tudott menni már csütörtökön, és már ráhangolódtunk arra az egész hangulatra. Ugye ott már akkor nyitva volt a sportközpont, meg tudtuk nézni a standokat, ami ugye mindig érdekes, amikor van egy ilyen verseny. Körbe rá tudtunk hangolódni az egész versenynek a lényegére, és akkor pénteken, amikor a többiek is megérkeztek, mi már részben pihentek voltunk. Ugye ez azért nagyon sokat segít, hogy nem úgy beestünk a versenyre, hanem hogy már egy nappal előtte úgy inkább agyba talán készültünk. Nem is annyira fizikailag, hanem agyba. És hogy a futás, valójában ez a hosszú távú futás, ami engem megtanított, hogy mekkora önkontrollra van szükségem, illetve az agyam teljesen másképpen működik. És ezt, ha nekem valaki 4 évnek ezelőtt mondja, ugye 3,5 éve futok, akkor azt mondom, ugyan már, tehát én meg a futás. Ez két különböző dolog, igen. Most pedig ki nem hagynám.
1: Ezt érdekes, hogy mástól is hallottam, akik valamikor azt mondták, hogy nem, hát futni, hát maximum a buszot áll, hogyha akar adni, de hogy én olyan nem létezik, és mekkora futók lettek belőlük. Ez érdekes, hogy valahol átkapcsol, igen, az agyad, amikor elkezdesz, igen, na jó, rákényszeríted magad, és akkor történik egy átkapcsolás, és onnantól kezdve, igen, nem tudsz megállni.
2: Nekem például fontosak a versenyek, mert azok adnak egy olyan löketet, egy adrenalint, uh-huh, amiben megérzed azt a futóközösséget. Ha csak edzés volna, úgy érzem, hogy akkor nem volna egy cél, ami felé szeretnék menni. De mondjuk az is érdekes, hogy bárhol futsz, bárhova mész, idegen országban nem kell, hogy értsd a nyelvet, de ha elmész edzeni, tehát futócipő nélkül nem megyünk most már sehova, tehát az mindig ott van.
1: Nyaralni sem. Tudom, miről beszéltek pontosan.
2: És hogy reggel korán, ha ugye nyaralni megyünk, akkor reggel korán megyünk, mert akkor a legcélszerűbb elmenni futni. Megy egy idegen ember veled szembe, és, igen, integet, hogy hello, vagy bármilyen másik nyelven, amit értesz, vagy nem értesz, de futó nyelvét megérted. És hogy az annyira jó egy ilyen közösséghez tartozni, hogy ők egészen másba vannak, más köti össze őket, és jó. Tehát jó. Így volt az egész Ultra Balaton is.
1: Itt is csináltok edzéseket, ugye, igen, futó közösséghez tartoztok. Elképzelhető az, Zoli, hogy esetleg innen szerveződik majd egy vajdasági csapat jövőre?
3: Hát előfordulhat, de ezt meg kell beszélni, meg kell tervezni, mert nagyon sok előkészülettel jár. Tehát a bejelentkezést kezdve, ugye az elszállás, akkor logisztikát, hogy hány autóval leszünk, meg ki kit visz, hova, merre, meddig, tehát ez...
2: Apró dolgok, de
3: így áll össze az egész kép, ugye?
2: És maga a nevezés, amiről múltkor nem is beszéltünk, mert nem jutottunk, hogy elfelejtettük említeni, maga a nevezés mekkora stressz.
3: Tehát megnyissák a nevezés, nem tudom én, szeptember valahanyadikán, este 8-kor, 2 perc múlva be van tömve az egész.
1: Igen, igen.
3: Tehát,
1: igen,
3: ott kell ülnöd, és nyomnod a gombot, hogy enter, hogy belépj.
2: És hát, ha szerencsés vagy,
3: és ha szerencsés vagy, belépsz.
1: Igen, igen.
3: Ha nem, akkor lemaradsz.
1: Persze. Azért, mert hogy pont ezzel, amiről beszéltünk, hogy olyan energiája van, igen, ennek a versenynek, és akkora érdeklődés van a verseny iránt, nem csak ugye a magyar futók körében, hanem a külföldi,
2: igen,
1: futók.
2: Igen, külföldről is. Igen. Az idén tudom, hogy mentek Topolyáról egy kisebb csapat, eddig nem tudtam, hogy Szerbiából bárki is ment volna. Mi már erről beszéltünk, de pont ez tartott bennünket vissza, hogy kicsit problémás a fizetés is, meg minden más ugye a két határ között, és valahogy nem szántuk rá magunkat, hogy megszervezzünk egy ilyen csapatot, mert sok munkával jár, viszont nekünk meg ugye ott van egy nagyon-nagyon jó csapatunk, azt se szeretnénk ott hagyni, mert hát azért csak ott nőtünk fel valójában az Ultra Balatonra, de az, igen, nem azt jelenti, hogy egy másik csapat nem jön belünk.
1: Igen.
2: Párhuzamosan.
1: Úgyhogy hát, ha akkor még a hallgatja, igen, valaki a műsort és érdeklődik, akkor majd felveszi
2: veletek. És ott fog ülni és kattintani.
1: Akkor azt megbeszéltük, hogy ott lesztek jövőre is az Ultra Balatonon.
2: Nagyon-nagyon szeretnénk, igen.
3: Biztos vagyok benne, hogy ott leszünk.
1: De vannak-e azért közelebbi tervek már, amik esetleg versenyek, amire beneveztetek már, vagy beszélgettetek róla, hogy jó lenne nevezni az év végéig akár?
2: Ó, hát ilyen terveink mindig van.
3: Van, persze.
2: Van egy kis közösségünk, Nordrán Teamen működünk, tehát nem vagyunk egy profi csapat, hanem lelkes rekreatív futók, így hívjuk magunkat, mert szeretünk együtt edzeni. És akkor valaki bedobja a csontot, na akkor megyünk ide, megyünk. És akkor nézzük, hogy ki van szabad, mert milyen távok vannak, és ugye most a legközelebb épp az Enta lesz, tehát az Entára megyünk egy...
1: Ez 31.
2: 31-én van, 10 fölül neveztünk, akkor utána ugye van a Szabadkai Liga, Szobotička Liga Drugárszta, nem tudom magyarul, hogy nincs nevük. Tehát ő Palicson szerveznek egy kört Palics körül, már oda is vagyunk elég sokan. Mi ketten megyünk a Decathlon Estre, az most nagy, szintén ezzel a csapattal, akikkel futottuk a Balatot, hogy ne hagyjuk abba.
3: Éjszakai futás.
2: Igen, a Hősök terén, úgyhogy oda fogunk menni futni, az júni vége felé, és akkor utána a nyarat szerintem azt versenyekbe kihagyjuk.
1: De azért kipihenitek magatokat, reméljük valahol.
2: Nagyon meleg van, tehát akkor azért már kevésbé szeretünk futni, és akkor következő szerintem már a Szabadkai lesz, és akkor úgy tovább.
3: Ilyen, valószínűleg Apatin is októberben.
2: Volt egy kontinentesen túli futásunk februárban, Dubajba. Én ott futottam az első félmaraton, az Zoli a sokadikat, de ott is egy csapattal mentünk, és hát azzal a csapattal terveztük, hogy hát ha még egyszer lesz egy ilyen lehetőség, amikor nem lesz probléma a repülés, minden más, akkor a jövő évben is nem volna rossz egy ilyen kontinensen túli repülést, vagy futást megejteni. Úgyhogy ezek szép dolgok.
1: És akkor mindkettőt töktől kérdezem a beszélgetés végén, hogy akik hallgatnak bennünket, annyira nagyon szépen és tele energiával beszéltek a futásról, miért javasoljátok azoknak, akik még nem futnak, hogy kezdjenek el futni, Zoli?
3: Hát nagyon sok oka lehet, ugye akarsz kondíciót, le akarsz fogyni, mozogni akarsz, bármi más. Én is így kezdtem. Először is magam kezdtem futni, ami bevallom nem sikerült, úgymond, mert 2-3 hét után mindig ott hagytam, és akkor ugye találtam egy csapatot, és akkor rájöttem, hogy csapatba futni mennyire élvezetes, ugye van tőled mindig gyöngébb, erősebb, egymás biztassátok, húzzátok, van egy lendület a csapatba való futásnak, és érzem a jótékony hatását, mert jó formában vagyok, ugye 50 éves elmúltam, ettől függetlenül fit vagyok, és egészséges.
1: És fiatalos.
3: És fiatalos.
1: Játszunk a tő.
2: Hát az én motivációm az volt, hogy egy kicsit úgy kilépjek a saját komfortzónámból, mert világéletemben utáltam a futást, és most ha volt tanárom, hallja gimnáziumból, hogy én futok, amikor föl voltam mentve a futásalor, mert allergiás reakciókat váltottam ki az utálattal a futásomtól, akkor most mondom, hogy futok, tehát középiskolában másfél évet nem futottam, de most futok. Úgyhogy én azért választottam a futást, hogy olyan csináljak, amit nem szeretek, hogy magamon túllépjek. És akkor az első, nagyon talán a tavalyi Ultra Balaton volt az első olyan futásom, amire azt mondtam, hogy ezt élveztem. Addig mindig azt mondtam, hogy hogy lehet szeretni ezt a futást? De megyek azért, mert ez most egy edzési formám, hogy jobb legyek, hogy lefogyjak, úgy, mint az Oli, sikerült is elég sokat, tehát azért van még mit működni. De akkor most már másképpen nézek 3,5 év után, hogy igen, ha szeretnék hosszabb távot futni, ami engem nagyon-nagyon mozza az ultra, nem tudom, hogy bármikor is fogok-e ultrázni, de nagyon fölnézek azokra az emberekre, akik annyit áll, mert látom, hogy mennyi lemondással jár, meg agyformálással, testformálással, ami viszont nekem már egy kihívás. Hát én is 50 éves elmúltam, úgyhogy nem hiszem, hogy egy nem tudom, milyen profi futó leszek, de azért élvezetből még mindig nagyon jól működik. És nem mellesleg az, hogy nagyon jó csapatba futni, amit a Zoli is említett, ezért is van ez a csapatunk, hogy egyedül nagyon nehéz nekiindulni, amikor nincs, aki húz, aki nincs, aki fölhív, hogy na, jó van, gyere, szedd a cipődet, és akkor jó, megyünk ki.
3: Motiváció.
2: Hogy valahol néha meg bevalljuk egymásnak, talán most már nem, de az előbbi években, hogy hát szégyeltem azt mondani, nem jövök, úgyhogy inkább jöttem, és akkor az úgy átlendít, szokásoddá válik, és rájössz, hogy mennyire jobban érzed magad, mikor befejezted az edzést, és legyőzted magad, még hogyha sütött a nap is, meg hogyha esett az eső is, meg ha esett a hó is, amely hóval nagyon szép futni.
1: Igen.
2: Gyönyörű, mi az idén megpróbáltuk, az erdőbe, sötétbe, a hóba, gyönyörű volt, hát az nem a gyorsaságról szólt, az inkább
1: Hát én köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és hogy ennyire szeretettel beszéltetek erről a sportról, ami valóban, aki kipróbálja, azt szerintem nem fogja otthagyni. Köszönöm szépen, és további sok sikert nektek a futáshoz.
2: Köszönjük szépen, meg a meghívást is.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Műsorajánló.
10: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: csak hogy menjek.
1: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 6:30, my dear.
1: Reklám.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
3: Bomax. Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, a családok szolgálatában.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
6: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
5: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
7: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
8: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
7: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
8: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
9: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
2: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Monika, a Híradó főbb témái. Megalakult az új Magyar Országgyűlés. Ma ünnepeljük a fasizmus elleni győzelem és Európa napját. Ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzés szervez a Magyar Nemzeti Tanács. Hétfőn indul az óvodai iratkozás Magyar Kanizsán, és különböző megmozdulások a Vöröskereszt hete alkalmából, mondom a részleteket. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új Magyar Országgyűlés. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A helyszínről tudósít Pető Attila.
2: Megalakult az új Magyar Országgyűlés, az alakuló ülést Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke nyitotta meg 10 órakor. A himnusz elhangzása után a köztársasági elnök köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte a korelnököt, a 73 éves fideszes Vitányi Istvánt, hogy vezesse az ülést. Ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökeinek beszámolóit hallhattuk. Mindketten nagyvonalakban arról számoltak be, hogy az április 12-i országgyűlési választások rendben és a szabályok szerint zajlottak le. A mandátumok hitelesítését követően a képviselők letették az esküt, és ezzel meg is alakult az új Magyar Országgyűlés. A Tisza pártnak 141 képviselője, a Fidesznek 44 képviselője, a KDNP-nek 8 képviselője, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője lesz az országgyűlésben. A folytatásban a házelnök megválasztására és eskütételére került sor, majd ezt követően valamikor délután 2 és 3 óra között Magyar Péter leendő miniszterelnök, most már csak néhány óráig leendő miniszterelnök fogja letenni az esküjét. A későbbiekben pedig népünnepét fognak tartani majd itt Budapesten, a Kossuth téren, a parlament épületénél.
1: Ma ünnepeljük a fasizmus elleni győzelem és Európa napját. Május 9-e egyszerre idézi fel a 20. század egyik legpusztítóbb háborújának lezárását és egy új együttműködésre épülő Európa kezdetét. A győzelem napja a náci Németország 1945-ös kapitulációjára emlékeztet, míg az Európa nap a Schuman nyilatkozattal induló integrációs folyamat szimbóluma. Robert Schuman francia külügyminiszter 1950-ben e napon tett javaslatot az Európai Unió elődje, az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. Az Európai Unió ma már gazdasági és politikai együttműködést biztosít a kontinens országai között. A II. Világháborúban aratott győzelem napja alkalmából koszorút helyezett el az Avalán található ismeretlen hős emlékművénél Milos Vučević, Alekszandr Vučić államfő megbízottjaként, a szerb állami és katonai vezetés részvételével. Vučevićet Bratislav Gašić védelmi miniszter és Milan Mojsilović vezérkari főnök kísérte. A koszorúzás után a szerb köztársaság himnuszának felcsendülését és a szerb katonaság díszőségének tiszteletadását követően Vučević az emlékkönyvbe ezt írta: dicsőség nektek, halhatatlan hőseink, Szerbiánk hősei, akik az anyaország dicsőségért és becsületéért éltek és haltak meg, a békért és a szabadságért, a jövő nemzedékeiért értünk, áll a bejegyzésben. Idén is ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzés szervez a Magyar Nemzeti Tanács. Az ösztöndíj program keretében megvalósuló képzést az MNT 2012 nyara óta szervezi. A felhívás a 3. osztályos középiskolás tanulóknak szól, akik ősszel kezdik meg a 4. osztályt. Olyan diákok jelentkezését várják, akik szerbiai felsőoktatási intézménybe készülnek felvételizni, és olyan felnőtteket is várnak, akik Magyarországról tértek vissza munkavállalás céljából. A tantermi oktatás július 6-a és 17-e között kerül megszervezése a következő helyszíneken: Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse, Topolya és Temerim. A jelentkezők a kurzus előtt szintfelmérőn vesznek részt június 26-án. A tanfolyam összesen 80 órából áll. Jelentkezni június 5-éig lehet az oktatás@mnt.org.rs e-mail címen vagy a hivatal telefonszámán. Jövő héttől, azaz május 11-től lehet két héten át beiratkozni a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézménybe. Az óvoda kötelező a 2020. március 1-e és 2021. február 28-a között született gyermekek számára. Az iratkozás az e-oprava rendszeren keresztül történik. Fejős Ornél a tudósét.
0: Jelen pillanatban Magyar Kanizsa községben összesen 630 óvodás van. Ebből 190-en ballagnak el hamarosan, és váltják az óvodát iskolára szeptembertől. Az intézménybe első alkalommal iratkozó gyermekeket elektronikusan, dokumentumok benyújtása nélkül irathatják be a szülők. Az orvosi vizsga feltöltését pedig elég, ha a nyár folyamán augusztus 21-éig elvégzik. Márta Ottília, a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény igazgatója.
3: Május 11-től 25-ig iratkozhatnak a gyermekek az intézményeinkbe, úgyhogy itt várjuk az e-opraván keresztül. Tehát ez nagyon-nagyon fontos információ, hogy csak ezen a portálon keresztül lehet iratkozni. Nyilván, ha szükség van segítségre, kolléganőnk mindenben segít, többszöri próbálkozás után nem megy, akkor nyugodtan jöjjenek be, vagy telefonos segítséget kérjenek.
0: Az érdekeltek több szolgáltatás közül is választhatnak. Igényelhetik az egész napos vagy a félnapos tartózkodást, nem csak Magyar Kanizsán, hanem több, kisebb településen is. Az intézmény vezetősége pár éve bevezette a nyílt hetet. Ennek az 5 napnak az a célja, hogy azon gyermekek, akik szeptemberben kezdik meg az óvodát, szüleikkel együtt betekintést nyerjenek az óvoda működésébe. Bós Szuzanna, a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény igazgató helyettese.
4: Megismerkednek a gyerekek a leendő kis pajtásokkal, az óvónénikkel, a csoportszobákkal, az óvodák tereivel, játszanak egyet közösen, akár a csoportszobába, akár az udvarokban. Egy-egy közös programot csinálnak a gyerekekkel és az óvónénikkel.
0: A nyílt hét május 18-ától kerül megszervezésre, 5 napon át, napi másfél órán keresztül a község összes intézményében.
1: Tegnap volt a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold világnapja. Ebből az alkalomból a Szabadkai Vörös Kereszt munkatársai és önkéntesei megkoszorúzták Dünán Mellszobrát, aki az első modern humanitárius mozgalom megteremtője volt. Ezt követően a város központjában bemutatót tartottak, például az újraélesztés helyes módját ismertették. Szabó Regina összeállítása.
5: A Vörös Kereszt és a Vörös Félhold mozgalom ma a világ egyik legnagyobb humanitárius hálózata, amely több mint 190 országban működik. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az önkéntesek munkájára és az emberség fontosságára. A Szabadkai Vörös Kereszt önkéntesei koszorúzással tisztelegtek a mozgalom alapítója, Henry Dunant Mellszobra előtt. Az önkéntesség a Vörös Kereszt működésének alapja, amely lehetővé teszi a segítségnyújtást a mindennapokban is, krízishelyzetekben is. Sara Nikolić, a Szabadkai Vörös Kereszt önkéntese. Néhányat említek a mai programjaink közül. Elsősegély, sérülések, betegségek és állapotok realisztikus bemutatása, vízi mentés, önkéntes véradás, ismeretterjesztés. Ami a Vörös Kereszt hetét illeti, akkor zajlik mindig a legtöbb aktivitás. Számos előadás lesz a Jován Mikics általános iskolában, egészségügyi kvíz tartunk egy szakközépiskolában, valamint önkéntes véradási akciókat az egészségügyi iskolában. Szabadka központjában az érdeklődők általános egészségügyi felméréseken vehettek részt, és többek között az újraélesztés alapjait is elsajátíthatták. Ela Kucukoli, Szabadka. Van egy olyan szemüveg, amit a fejre kell tenni, és azt szimulálja, hogyan látnak az emberek, amikor részegek. Van egy másik is, amely a kannabisz hatását mutatja, és ezt is kipróbáltuk. Különböző teszteket végeztünk, aztán újból vért is vettek. Kicsit megszúrtak, de alapvetően minden rendben volt, és megmérték a vérnyomásomat is. A Szabadkai Vörös Kereszt idén 140 éves, így ez az év különösen jelentős számukra. Kezdetét vette a Vörös Kereszt hete, amely május 15-éig tart. Ahogy minden évben, idén is számos programmal készültek. Az iskolai foglalkozásoktól egészen az újszülöttek megajándékozásáig. A szervezet egyébként napi szinten mintegy 1200-1500 emberrel tart kapcsolatot. Színisa Trajković, a Szabadkai Vörös Kereszt titkára. Mivel a küldetésünk mindenek előtt az emberi szenvedés enyhítése, ezekkel a programokkal kezdjük. A szociális és szociális-humanitárius programokkal és tevékenységekkel. Van népkonyhánk, amely a számokat tekintve Vajdaság legnagyobbja. 1050 rászoruló kap főtt ételt, és további 150 személy részesül havi élelmiszercsomagban. Emellett működtetünk ruhaosztási programot, keresőszolgálatot, valamint önkéntes véradási programot is. Mindannyian tudjuk, mit jelent vért adni. A Vörös Kereszt hete szombaton is folytatódik, ruhagyűjtési akciót szerveznek a rászorulók megsegítésére.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc.
6: Időjárás.
7: Ma változóan felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északias szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
6: Reklám.
8: Önnek is van takargatni valója?
9: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
8: Bármilyen van, befedjük.
9: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
8: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
10: Bővebb információ
9: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
9: 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
13: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
14: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosti és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: A stúdióba pedig megérkezett vendégünk a Szabadkai Városi Könyvtárból, aki nem más, mint Varga Patrícia. Üdvözöllek, szervusz!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És ha te itt vagy, akkor tudjuk, hogy soha nem jössz üres kézzel, olvasni valót hozol nekünk.
2: Bizony.
1: Olvasni valót a májusi hónapra, most még nem a strandra, de
2: nem,
1: már közel vagyunk.
2: De közel
1: mondjuk egy fa alá, vagy a parba.
2: Igen, ilyen kellemes olvasmányokat hoztam ma. Így van.
1: Jó.
2: Kettő könyvet hoztam a gyermekosztályról, és két könyvet hoztam a felnőtt osztályról. Egy ifjúsági irodalmat és az idősebb korosztály számára is.
1: Jó.
2: Egyet.
1: Hát akkor kezdjük.
2: Kezdjünk, és vágjunk bele. Tehát az első könyvünk az egy mesekönyv. Szokás szerint ugye ez az első könyvünk. Tasnádi Emese Városi Legendák című könyve, képeskönyv a kicsi olvasók számára. És akkor nézzük a rövid tartalmát, miről is szól ez a mese. Azt mondják, a vasútállomáson találkozhatsz a krumplifejű masinisztával, és képzeld, szökőkútban egy szörny, az állatkertben egy elefánt mellett egy telefánt, a toronyórában pedig egy szellem lakik. Micsoda város ez, és micsoda történetei vannak. A városi legendák humoros, frappáns, nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek fantáziáját is beindítják. Fejleszti a kreativitást. Tasnádi Emese 8 meséből fűzte össze ezt a legendáriumot, amely Szatmári István rajzaival válik teljessé. Igazi nyelvi csemege, és humoros mesefűzér az iskolások korosztály számára is. Elsőként a Mukicukik cukrászda legendájával ismerkedhetünk meg. A cukrászdában ugyanis dobókockázni kell, hogy kapjunk valamit, és a dobás eredményétől függ, hogy mit is kaphatunk. A könyv olyan mágikus gyermeki világlátást mutat, amelyekkel mi is találkozhatunk, ha az utcán sétálva beszélni hagyjuk a csemeténket. Talán nevel is minket szülőket, és rádöbbent arra, hogy játékból tanul a gyermek, és még inkább gyermektől tanul a felnőtt.
1: Jó,
2: ez volt ugye az első
1: könyv, ami nagyon szép, színes.
2: És illusztrált.
1: És illusztrált.
2: És nagyon ilyen érdekes kis történetek vannak benne. A második könyvünk az már a szintén a gyermekosztályról, de az idősebb korosztály számára. Amélie Mellor a Mágikus Könyvváros című könyvét hoztam el, hát ez már jóval vastagabb könyv, tehát 300 oldal körülbelül, egy sorozatnak a része. Díjnyertes Amélie Mellor újabb kalandos történetei áll az olvasó elé. A világ legnagyobb könyves háza című regénye előtörténete. Ez a könyv versenyfutás az idővel, nyelvi játékok, fejtörők, rébuszok, egzotikus helyszín, mágia, ügyesség, könyvek és egy szerethető főhős. Ezek várják Mellor rajongóit és azokat is, akik most találkoznak először az író műveivel. Egy pici ismertető akkor a könyvről. 12 éves Billy Pike különleges képességekkel bír. Hihetetlen tehetséget tesz rendbe dolgokat, legyen szó akár családja kaotikus otthonáról, vagy akár Paddy Market forgalmas könyves strandjáról. 1871-et írunk, és a piac maga Melbourne lüktető, színes, szagos, varázslatos szíve. Itt dolgozik Billy, a csodabogár, Mr. Cole könyvkereskedő segédjeként. Amikor új barátja, Kézia figyelmezteti a fiút, hogy egy obskurátor nevű gonosz mágus ténykedik a piacon, Billy nem hisz a lánynak, míg csak a saját szemével nem látja, miként járnak borzalmas következményekkel az obskurátorral kötött mágikus egyességek. S amikor az obskurátor egy éjjel átlép egy borzalmas és veszélyes határt, Billy rádöbben, hogy a mágus csak akkor hagy fel gonosz üzelmeivel, ha Billy maga állítja meg őt. A történet fordulatokban és rejtvényekben igencsak gazdag, sőt ugye még egy kis történelmet és kultúrát is tanít nekünk, de olyan izgalmakkal is játékos módon, hogy aki ezt elolvassa, szinte részt vesz benne. Biztos vagyok benne, hogy a célközönség is kiválóan fog szórakozni a regény fordulataiban, és izgatottan lapozgatja újabb és újabb kalandokat. Úgyhogy, ha valaki esetleg felolvasná esti meseként, megnyugtatom, talán épp a szülő lesz az, aki egy-egy fejezet végén nehezen csukja be a könyvet, vagy éppen villanyoltás után előveszi újra.
1: Akkor ez a második könyvünk, a vastagabb, ugye?
2: Halló. És most áttérünk a felnőtt osztály ifjúsági irodalmához. A következőnk című könyvünk a Róka Tündéreszes Rita írőnő tollából. Tőle már hoztam pár könyvet, tehát nagyon jó ifjúsági regényeket ír, és most Japán világába kalauzolja el az olvasót. Japán titokzatossága, ami áthat a szerelem finom csodájával és élő lélegző történeteivel. Ha igazán szeretsz, elengeded. Midori nem hétköznapi lány persze, minden 18 éves így érzi. Ám ő az erdőben nevelkedett a 200 éves nagyanyóval, aki rókává tud változni. Midori is kicune, de még csak próbálgatja a képességeit. Egy nap meglátja a vonzó és különleges Akirát. A fiú mesél magáról a rókának, de sejtelme sincs, hogy érti minden szavát. Csak hogy nagyanyó nem nézi jó szemmel Midori és Akira barátságát, ezért Oszakába küldi a lányt, hogy belekóstoljon a városi kamaszok életébe, és eltávolodjon Akirától. Midori egy csapat külföldi cserediákkal együtt kipróbálja a japán középiskolások mindennapjait. Szertesz két új barátra, a szívtiptó Tristanra és a lázadó Reire, akik ki nem állhatják egymást. Mennyi titok övezi át a rituális szabályokat követő, fegyelmezett japánok életét? Hogy érzi magát egy félénk Róka Tündér a gimnáziumban? És mi történik, ha Akira egyszer csak felbukkan Oszakában? Az év legizgalmasabb Japánban játszódó története, ez a könyv, különleges csemege, a japán kulturális körkép egy olyan magyar írótól, aki maga is oda járt iskolába, tehát hitelessé válik számunkra. Mellette viszont ugyanígy finom megrajzolt, visszafogott szerelmi történet, ahol minden szónak súlya van. Tarts Midorival egy olyan világba, ahol minden döntésnek ára van.
1: És akkor olyan az utolsó könyv.
2: Az utolsó könyv, ez pedig Ulrike Fuchs, egy cukrászda Budán című könyve. Ez már az idősebb korosztálynak ajánljuk. Megtalálható szintén a városi könyvtárban, és nézzük a rövid tartalmát, miről is szól.
1: És ezt a felnőtt osztályon?
2: És ezt a felnőtt osztályon találhatják meg
1: akkor.
2: Mindenképp, igen. A kiegyezés részeként Magyarország arra készült, hogy a magyar királlyá koronázott Ferenc József császárt, és ezzel kezdetét veszi az osztrák-magyar monarchia korszaka. Müller Antal cukrász kapja a megtisztelő felkérést, hogy az ünnepségre süteményt süssön a felséges pár számára. Bár Rózsa lánya rajong Sziszi császárnéért, és Ruszvon Vilmos a segédje is örül az egyedülálló lehetőségnek. Ő maga egykori szabadságharcosként erősen vonakodik elfogadni a megbízást. Amikor váratlanul felbukkan egy volt forradalmártársa, mégis igent mond. És olyan összeesküvést terveznek el, amely nem csupán kockára teheti a cukrászda hírnevét, de az egész ország jövőjét megváltoztathatja. Egy fordulatos és megindító történet a monarchia korából, amelyben megelevenednek a nemrég bezárt, legendás rosszum cukrászda mindennapjai. És utána néztem, a cukrászda 1827-ben alapították Magyarországon,
1: valóban
2: Budapesten,
1: létezik.
2: Egy létező cukrászda a Budai Várnál, a Szentháromság tér 7-es szám alatt, és Magyarország egyik legrégebbi nagyvonalú cukrászdája volt. Tehát igaz, történet is felfedezhető benne.
1: És akkor még fel is lehet keresni akár a cukrászdát?
2: Bezárt a cukrászda, szomorú története van. Nem szeretném kifejteni, nézzenek utána az olvasók, de létezett, tehát 1827-től élt, és létezett ez a cukrász, és a Ruszvom krémes volt a leghíresebb süteményük.
1: És akkor már csak ezért is érdemes.
2: És már csak ezért a történetért is érdemes elolvasni, igen.
1: Hát nagyon szépen köszönjük nektek, hogy megint nagyon szép könyveket hoztál, az olvasókat pedig akkor arra kérjük, hogy forduljanak be.
2: Jöjjönek hozzánk, olvassanak, tagosodjanak, egy csomó programmal várjuk őket.
1: És akkor a következő következő hónapban már lassan a strandra való könyveket is ajánlhatod.
2: Majd úgy fogok készülni. Igen.
1: Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltál velünk, és a hallgatókat tehát akkor még egyszer olvassunk, olvassunk
2: igen.
1: Nyáron is.
2: Igen.

0: Formácsolásában. A belépés díjtalan, kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
1: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: A jogosítványt szeretnél? Válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: A jó választás.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: 13 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Megalakult az új Magyarország gyűlés. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével, az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A Tiszapárt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselő helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tiszapárt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a Magyar Köztársasági Elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Súlyog Tamás azt mondta, a Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, melynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Az államfő konstruktív együttműködést javasolta az ország sorsát előrevívő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben. Beszéde végén közölte, azt javasolja, hogy az országgyűlés Magyar Pétert válassza meg miniszterelnöknek. Forsthofer Ágnest, a Tiszapárt politikusát 193 képviselő igen szavazatával, 2 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül az országgyűlés elnökévé választották. Kövér László 16 év után búcsúzik a házelnöki pozíciótól. Forsthofer Ágnest le is tette a házelnöki esküt. A második világháborúban aratott győzelem napja alkalmából koszorút helyezett el az Avalán található ismeretlen hős emlékművénél Miloš Vučević, Alekszandr Vučić államfő megbízottjaként, a szerb állami és katonai vezetés részvételével. Vučevićet Bratislav Gašić védelmi miniszter és Milan Mojsilović vezérkari főnök kísérte. A koszorúzás után a szerb köztársaság himnuszának felcsendülését és a szerb katonáság díszőségének tiszteletadását követően Vučević az emlékkönyvbe ezt írta: dicsőség nektek, halhatatlan hőseink, Szerbiánk hősei, akik az anyaország dicsőségért és becsületéért éltek és haltak meg, a békéért és a szabadságért, a jövő nemzedékeiért értünk, áll a bejegyzésben. Egyre nagyobb területet érint az a kiterjedt erdőtűz, amely a csernobili atomkatasztrófa körül kialakított övezetben pusztít. A lángok megfékezését jelentősen nehezíti, hogy a térség egyes részeit az orosz-ukrán háború során elaknásították, így a tűzoltók nem tudnak minden területet biztonságosan megközelíteni. Emiatt a lángok egyes zónákban gyakorlatilag akadálytalanul terjednek. A csernobili térség különösen érzékeny, mivel a talaj és a növényzet még mindig tartalmaz radioaktív anyagokat az 1986-os nukleáris katasztrófa következtében. A hatóságok és a katasztrófavédelmi egységek továbbra is dolgoznak a tűz megfékezésén, folyamatosan figyelik a sugárzási adatokat és az időjárási körülményeket, amelyek kulcs szerepet játszanak a helyzet alakulásában.
5: Sport.
8: Nem sikerült a sérülés utáni visszatérés Novák Djokovicnak. A római salakpályás tenisztornán a szerb teniszező kikapott a horvát Dino Prismic-től, aki ezzel bejutott a 8,2 millió euró összdíjazású férfi verseny legjobb 32 játékosa közé. A 24-szeres Grand Slam bajnok Djokovic 6-2-re megnyerte az első szettet, de hiányzott belőle az átütő erő, és végül 2 óra 17 perc alatt elvesztette a meccset. A 20 esztendős horvát játékos a második szettet 6-2-re, a harmadikat pedig 6-4-re nyerte. Djokovic sérülés miatt legutóbb a márciusban lépett pályára.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, és gyenge keleti szél fúj. Az előrejelzések szerint vasárnap sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet. Hajnalban 6-tól 13 fok várható, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakulhat.
9: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
5: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
12: Why wait to say, at least I did it my way.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.
1: A Panompresszó utolsó óráját egy közérdekű információval kezdjük. Folytatódik a szennyvízhálózat kiépítése Szabadkán a Tiszta Szerbia projekt keretében. Ezért ideiglenes útlezárásra kell számítani, tájékoztat a Városi Közlekedési Titkárság. Május 4-e és június 15-e között a Majsai utat lezárták a forgalom előtt. Az 51. Divízió utca és a 382. Új utca közötti szakaszon. A forgalom korlátozás a kivitelező járműveire nem vonatkozik. Az 51. Divízió utca és a Majsai út kereszteződésében található körforgalom viszont nyitva marad a közlekedők előtt. A munkaterülettől távolabb élő maghetesi lakosoknak terelő utak állnak a rendelkezésére. Módosul a tömegközlekedés rendje is Szabadkán. Ideiglenesen módosul tehát a tömegközlekedés rendje Szabadka területén június 15-ig. A változások a 3-as és a 13-as autóbusz vonalakat érintik a Majsai út egy szakaszán zajló építési munkálatok miatt. Az 51. hadosztály utca és a 382. új utca közötti részen. A forgalmi rend mindkét irányban megváltozik, a maghetes végállomás felé és az onnan közlekedő járatok esetében is. Az autóbuszok a megszokott útvonal helyett a Határőr utcáig közlekednek, ahol megfordulnak, majd a Jermontov utcán és a Jován Mikics utcán keresztül a 8-as járat útvonalának egy részét használva jutnak vissza az eredeti nyomvonalra. A kerülő útvonal miatt több megálló ideiglenesen kiesik. Az Oficiszki Stanovi, a Krivina 1 és a Krivina 2 elnevezésű megállók egyik irányban sem lesznek elérhetők. Ugyanakkor az utasok a közös szakaszon igénybe vehetik a 8-as vonal meglévő megállóit. A közlekedés fenntartása érdekében ideiglenes megállót is kialakítanak az 51. hadosztály utca és a Majsai útkör forgalomnál. A közlekedési vállalat arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a módosított menetrendről és útvonalakról, valamint számoljanak hosszabb menetidővel a felújítás ideje alatt.
2: A Pannonpressót támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
4: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Ma 14 óra után a Fitzónát követhetitek figyelemmel itt a 91,5-ön. A műsorban ma szólunk bőrünk védelméről is, ami nagyon fontos sportolás közben. Lessinger Laura bőrgyógyásszal Szlacki Csilla beszélget a téma kapcsán. Ebből az interjúból következik most egy részlet. Bővebben a mai Fitzónában.
1: Ahogy melegszik az idő, egyre többen visszük ki az edzéseinket a szabadba. Jöhet a futás, a bringa, vagy egy kiadós szabadtéri keresztedzés, de miközben az állóképességünket építjük, gyakran elfeledkezünk a legnagyobb védelmi vonalunkról, a bőrünkről. Mai vendégem Lessinger Laura bőrgyógyász, akivel átvesszük a legfontosabb óvintézkedéseket. Szia Laura, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, köszi szépen, hogy meghívtál, és üdvözlöm kedves hallgatóinkat.
1: Nos, hát kezdjük az elején, hogy milyen extra kihívásokkal kell szembenéznie a bőrnek sportolás közben.
2: Nem is vagyunk tudatában annak, hogy mozgás közben nem figyelünk arra, hogy most milyen erős a nap, vagy fúj a szél, akár 20 fokon is napégés lehet kapni. Tehát mondjuk egy teniszpályán délelőtt 9:30-10-kor már kis szoknyába, és megy az edzés, megy a meccs, 2 óra alatt le lehet égni. Ez tény és való, tehát függetlenül, hogy még csak május elején járunk, a nap nagyon erős. Tehát váljon szokásunká, mielőtt kimegyünk a szabadtéri sportűzésre, használjunk fényvédőt. Az egyszerű, ma már krémek, sprayek, annyi minden áll rendelkezésünkre, hogy az szinte a rutin higiéna részévé lehet, hogy váljon. Annyi, hogy most már izzadástűrő sprayek, krémek is léteznek, mert logikus, hogy most valaki a másfél órás meccs közben nem fog leállni és kenyekedni, de viszont az is elképzelhető, hogyha az arcról már lepereg, meg az izzadásra letörli, hogy újra kicsit lemossa, ráteszi legalább az arc dekoltás azokon a részeken, ahol nagyon éri, tehát az orr felé és stb. Sokan használnak micit, tehát a fejüket is levédik, vagy az az izzasztó, tehát ami valamennyire egy részét takarja az arcnak, viszont a szájat is be kell kenni, gyorsan kicserepedesedik, igen, és a száj is le tud égni. Tehát ez egy első része, mondjuk, amikor szárasztéri sportról beszélünk. Mi az, amikor úszni szeretnénk? Már nem sokára ez is aktuális lesz. A víz még nem olyan nagyon meleg, de az úszodák lassan megnyílnak, nem lesznek befedve, és ott nem is érzed, mert te a fél testtel bent vagy a vízbe, a másik felülete viszont folyton kint van, a vállak, a nyak, a kar, tehát szükséges, hogy 2 óránta felvinni azokat a fényvédőket. Mondom, igyekezni olyanok után nézni, ami water resist, vagyis valójában tovább tud rajta maradni, rajta tapadni, na most ki mennyire szereti, vagy pedig egyszerűen újra felviszi.
1: És hogyan befolyásolja az izzadás a bőrünk védekező képességét a napsugárzással szemben?
2: Tulajdonképpen, amikor az izzadás során elsősorban más szögben verődik a napfény, tehát ez ugyanúgy, amikor a tópart mellett vagyunk, vagy a vízben, sokkal erősebben fog pattani ugye a bőrfelületen. Másrészt pedig az izzadás egy kicsit felpuhítja az epidermális, vagyis a legfelső bőrréteget, és ez egyértelmű, hogy itt már beszélünk egy fokkal részletesebben, az úgynevezett oxidatív stressz, és ezért ma már olyan készítmények is ismeretesek, amelyek ezt az oxidatív stresszt csökkentik, illetve levédik, beleszámítva azt, hogy az epidermisznek a védekező képessége csökken, és itt valahol ezt pótolni kell. Tehát ez már egy ilyen biológiai szinten is kompenzálja azt a potenciális hiányt, hogy a bőr önmagát megvédje, mert valójában a nap, illetve az UV-sugarak a bőrbe kiváltanak egy védekező mechanizmust. Azt, hogy a pigmentsejtek több pigmentet fognak termelni, az még mindegy kis esernyő a DNK fölött, a nukleusz fölött felhalmozódik, annak céljából, hogy levédje ugye a sejtmagot, és ez úgy egy szép barnulással fog végződni. Elvileg a barnulás egy védekező mechanizmusa a bőrünknek. Úgyhogy tehát az izzadás, a vízben való tartózkodás és a huzamosabb napon való tartózkodás fényvédő nélkül, mindez közbejátszik annak, hogy egy fény, illetve nap károsodás érje a bőrt, legyen az egy légés, legyen az egy évek után megjelenő valamilyen következménye.
1: És vannak olyan tipikus bőrproblémák, amik kifejezetten a rendszeres sportolókat érinti, gondolok itt valamilyen irritációra.
2: Igen, tehát most például valaki mezben van, száraz sport, a hajlati részeken, mert főleg sajnos a manapság a dry fit, meg az ilyen full szintetika, reciklírozott, stb. Mezben vagyunk, és ez egyáltalán nem jó a bőrre, mert az idegen anyag még jobban súrolja, bevágja, úgy okoz irritációt, most már nem menjek, vagy allergiát okozhat, maradjunk az irritációnál, abban a nedves, meleg közegben, a bőrfelületen normálisan jelenlevő baktériumok, illetve gombák fantasztikus alaphelyet találnak arra, hogy felszaporodjanak, és elég ismert úgynevezett eritrazmát idéznek elő, nagyon gyakori, az egy olyan bőrpirosodás, szintetikus anyagok viselése, a mezek, amelyek mondjuk 100%-osan reciklírozott poliészterből vannak, testhez állóak, dry fit, egy olyan közeget biztosítanak az ott lévő baktériumok, illetve gombáknak a részére, amely különben is a bőrünkön vannak, amit ugye meleg, meg nedves, és ilyenkor megváltozik a bőrnek a mikrobiomája, és kiborulja az egyensúlyból, és okoz bőrgyulladást, bőriritációt, akár allergiás reakciót is, amit kezelni kell, és kellemetlen tünetekkel jár. Ugyanez vonatkozik az állandóan sportcipő bezárt, beizzadt, a pamut zoknikban gyakran találhatóak műszálak is, és igen gyakori a gombás megbetegedés, ugye a lábgomba, ritkában a körömgomba is. Ennek megelőzésére leginkább az olyan porokat tudjuk javasolni, amivel a sportcipőt be lehet porozni, rendszeresen tartjuk őt tisztán, vagy kimosni, a bőr porcipőt azt pedig kifertőtleníteni, és igyekezzünk tiszta pamutból használni zoknit. Ez is utána ezt mind levetni, kimosni, tehát ez az, amit elvileg tudunk preventív tenni, ami tulajdonképpen inkább kötődik a meleg időhöz és a kültéri sporthoz, mint magába a naphoz.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. Megalakult az új Magyar Országgyűlés. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével, az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Bejelentették a képviselőcsoportok megalakulását is. A Tiszapárt 141 fős frakcióját Bujdosó Andrea, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti, a 8 fős KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, a 6 fős Mi Hazánk frakciót Torockai László vezeti. Forstoffer Ágnest, a Tiszapárt politikusát 193 képviselő igen szavazatával, 2 nem szavazat mellett tartózkodás nélkül az országgyűlés elnökévé választották. Kövér László 16 év után búcsúzik a házelnöki pozíciótól. Forstoffer Ágnest le is tette a házelnöki esküt. Ma ünnepeljük a fasizmus elleni győzelem és Európa napját. Május 9-e egyszerre idézi fel a 20. század egyik legpusztítóbb háborújának lezárását és egy új együttműködésre épülő Európa kezdetét. A győzelem napja a náci Németország 1945-ös kapitulációjára emlékeztet, míg az Európa nap a Schuman nyilatkozattal induló integrációs folyamat szimbóluma. Robert Schuman francia külügyminiszter 1950-ben e napon tett javaslatot az Európai Unió elődje, az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. Az Európai Unió ma már gazdasági és politikai együttműködés biztosít a kontinens országai között. Vajdaság több településéről érkeztek kerékpárosok a Szabadka-Kiskunhalas Barátság kerékpártúrára. A résztvevők összesen 90 kilométeres távot tesznek meg oda-vissza. A szervezők elmondták, az elmúlt 10 évben a résztvevők száma egyre nőtt, idén már több mint 90-en indultak el Szabadkáról Kiskunhalasra. A Barátság kerékpártúra fő célja a barátkozáson kívül, hogy továbbfejleszék a kerékpáros közlekedés Kiskunhalas és Szabadka között. A kerékpártúra idén is a Kiskunhalasi Város napi programsorozat része. A kiskunhalasi kerékpárosok augusztusban Szabadka Város napját megelőző hétvégén viszonozzák majd a látogatást. 24. alkalommal rendezték meg az általános iskolások művészeti vetélkedőjét Szabadkán. Az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesület által szervezett döntőben a legjobbak mérték össze tudásukat és kreativitásukat. A vetélkedő 450 diákkal három helyszínen zajlott. A Zentai út, a Majsi úti általános iskolában, a Népkör Magyar Művelődési Központban és a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkarom. A versenyzők munkáját 25 tagú zsűri értékelte, miközben mintegy 20 felkészítő tanár segítette a diákokat. A résztvevők több kategóriában bizonyíthattak, képzőművészetben, fogalmazásban, versírásban, műveltségi tesztben, prózamondásban, valamint szép beszéd kategóriában.
0: Sport.
7: Nem sikerült a sérülés utáni visszatérés Novák Djokovicnak. A római salakpályás tenisztornán a szerb teniszező kikapott a horvát Dino Prismic-től, aki ezzel bejutott a 8,2 millió euró összdíjazású férfi verseny legjobb 32 játékosa közé. A 24-szeres Grand Slam bajnok Djokovic 6-2-re megnyerte az első szettet, de hiányzott belőle az átütő erő, és végül 2 óra 17 perc alatt elvesztette a meccset. A 20 esztendős horvát játékos a második szettet 6-2-re, a harmadikat pedig 6-4-re nyerte. Djokovic sérülés miatt legutóbb márciusban lépett pályára.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 25 fokot mérnek, és gyenge észak-keleti szél fúj. Vasárnap sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet. Hajnalban 6-tól 13 fok várható, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
4: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: Reklám.
8: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Mios.rs

0: Pizzóna.
1: Pizzóna.
0: A Pannon Rádió életmód magazinja.
1: Nem csak nőknek.
0: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
2: Pizzóna.
3: Sziasztok! Köszöntünk mindenkit sok szeretettel a Fitzona kezdetén. Már is kezdünk is, mondom is a témákat. Reméljük, sikerül kedvet csinálnunk a testmozgáshoz, vagy akár az életmódváltáshoz. Íme mit hallhattok, ha velünk maradtok 16 óráig. Az első órában szólunk az ultrafutásról és egy nem mindennapi erős nő szinte emberfeletti teljesítményéről, aki 28 óra alatt körbefutotta a Balatont. A második órában pedig a többi között arról is lesz szó, hogy miként építhetjük be a tudatos bőrvédelmet az edzéstervünkbe. Szlacki Csilla, Jaksi Krisztián, Masa Dávid és Kókai Móni kíván nektek kellemes időtöltést. Tartsatok velünk! Bim, bari, bari.

0: Mai motivációs idézetünk egy igazi dívától származik. Ő nem más, mint Jennifer Lopez, amerikai énekes dalszerző színész. A nő, aki az 50-es éveik közepén is írillésre méltó energiával bír. Az idézet pedig, amit tőle választottunk, így szól. Nem kell minden nap erősnek lenned, csak ne állj meg.
1: Reklám.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Érezd a ritmust. Vedd át az ütemet. Panorádió. A te hangod.

0: A Pizzonában a futásról fogunk beszélgetni, méghozzá nem is akármilyen futásról, hanem az ultrafutásról. Mai vendégem egy rendkívüli teljesítményt tudhat maga mögött, idén egyéni futóként kerültem meg a Balatont. Ágoston Natália ultrafutóval beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet fejben és fizikailag is bírni ezt az elképesztő távot, és mi motivál egy nőt arra, hogy egyedül vágjon neki a tókerülés, és köszöntöm is Natit sok szeretettel. Szia!
1: Sziasztok! Szia, Móni!
0: A legelső kérdésem az lenne, hogy sikerült-e már kipihenned magad?
1: Igen, hát április 24-én rendezték meg. Hát elég gyorsan sikerült regenerálódnom. Nem kellett hozzá csak éppen egy 4-5 nap. Tehát egész gyorsan sikeredett a regeneráció.
0: Mikor döntötted el, hogy körbe szeretnéd futni a Balatont, és mennyi ideig készültél rá?
1: Körülbelül 8 évvel ezelőtt hallottam először erről a versenyről, amikor bekerültem egy futóközösségbe, akik akkor éppen csapatban vettek részt ezen a versenyen, és ők meséltek erről a versenyről. Ekkor még számomra tényleg felfoghatatlan volt ez a táv, hisz én még akkor csak fél maratonokat futottam, ami 21 kilométer, viszont ez a verseny, az Ultra Balaton, ez 210 kilométer, tehát éppen a tízszerese, de viszont ahogy haladt előre az idő, és egyre nagyobb távokat futottam, ekkor már úgy gondoltam, hogy ez valamikor lehet, hogy nekem is aktuális lesz. Tényleg nagyon sokat hallottam arról, hogy az ultrafutók meséltek történeteket is, és leírták az élményeiket, és engem is a kíváncsiság vezérelt arra, hogy átéljem ezeket az örömöket, nehézségeket, amit maga az ultrafutás rejt, és ennek hatására jöttek fokozatosan a hosszabbnál hosszabb távok, és a tavalyi évben, amikor az egyik futóbarátnőmmel párban sikerült ezt az Ultra Balaton versenyt teljesíteni, akkor mindkettőnk számára nyilvánossá vált, hogy ezt majd ebben az évben egyénileg szeretnénk teljesíteni, és így tudatosan készültünk, tehát azt mondom, hogy az elmúlt egy év az ennek a versenynek a felkészülésére szólt.
0: És hogyan lehet beilleszteni azt a sok edzést a hétköznapokba, hogy azért másra is jusson idő?
1: Tehát erre nagyon hosszú távra már szerintem edzői segítség igénybevétele az már erősen ajánlott, aki tudja koordinálni ezt az egész felkészülési folyamatot. Nekem hetente 5-6 edzésem, futóedzésem volt előírva, itt voltak rövidebb, hosszabb edzések, egy óra, másfél órások voltak a hétközbeni edzések, a hétvégén azok pedig ilyen 3-3 és fél óra hosszások, és ez azt jelenti, hogy hetente 80-tól 100-120 kilométereket futottam, aminek ugye az volt a lényege, hogy az alapálló képességet is ki tudjam fejleszteni, és egyébként meglegyen a terhelés is, ami ugye nagyon fontos egy ilyen hosszú távnál. Viszont a nem csak a futás vesz el nagyon sok időt, hanem az előkészületek és az edzés befejezése után a nyújtás és a regenerálódás is. Ez tényleg nagyon-nagyon sok időt vesz el a családtól, a családdal együtt töltött időből. Akár, hát én nem tudom, korábban fel kell kelni, vagy a pihenőidőnkből rá kell szánni az időt, vagy nem tudom, később edzeni. Tehát, hogy igazából ez nagyon-nagyon sok áldozattal jár. Nagyon fontos egyébként a logisztika, és nagyon fontos a családnak a támogatása és a megértése is.
0: Ugye sokan csak a fizikai felkészülést látják, de mennyit kell készülni fejben egy ilyen extrém távra?
1: Fizikai felkészülés mellett a mentális felkészülés is nagyon fontos, sőt, ha talán nem az a legfontosabb. Párhuzamosan kell ugye mind a kettőt fejleszteni, valamint nagyon kell ugye ismerni saját magunkat, hogy fel tudjuk mérni azt, hogy mennyire vagyunk fejben erősek. Hisz hiába a fizikai jó erőlét, hogyha pszichikailag nem vagyunk a toppon. A pozitív megerősítések, esetleg az előző versenyeknek a sikeres teljesítése, a kitűzött célok elérése, az mind-mind nagyon mentálisan tud bennünket erősíteni. Én például, amikor a futóedzéseimet végzem, akkor nagyon sokszor elképzelem magát a versenyt, hogy hogyan fog ez majd megtörténni, milyen lesz a rajt. Fölidézem a versenyek, az előző versenyeknek az indulását, hogy esetleg ott milyen mondatok hangoztak el a versenyt felkonferáló személytől, hogy mennyire legyünk büszkék magunkra, hisz ezért dolgoztunk, hogy itt lehetünk, sok-sok energiát belefektettünk abba, hogy megvalósítsuk az álmunkat, és nekem ezek a mondatok nagyon-nagyon sokszor erőt adnak, akár egy-egy edzésen, vagy akár a verseny folyamán is, és vannak olyan alkalmak is, amikor én a célba érkezésem pillanatait, amit az előző versenyek alkalmával átéltem, és ezek nagyon-nagyon sok energiát adnak nekem, is mentálisan is tudnak erősíteni. Mindig fel tudjuk mi mérni magán az edzésen is már, hogy mekkora tűrőképességünk, mi az, ami tovább tud bennünket vinni. Nagyon kell ismerni saját magunkat, hisz úgy tudunk csak magunkon legjobban segíteni, hogyha mi saját magunk fölmérjük a mentális helyzetünket. Én nagyon sokat dolgozom magamon, tehát én saját magamon, mivel én ismerem a legjobban magamat, és mindig arra ügyekszem, hogy csak a pozitív dolgokat engedem be, és a negatív dolgoknak egyáltalán nem adok teret, mert akkor nagyon sokszor megborítanának akár az edzéseken, vagy akár a versenyen.
0: A versenyről akkor beszéljünk magáról. Volt a kísérőid, milyen stratégiát alkalmaztatok futás közben, hogy ez neked a legkényelmesebb legyen?
1: Igen, ez minden versenyen meg van határozva, hogy lehet-e kísérő, vagy nem. Ezen a versenyen lehetett kísérő. Igénybe lehetett venni kerékpáros kísérőt is, kocsi kísérőt is. Nekem mind a kettő, abban szerencsés helyzetben voltam, hogy mind a kettő volt. A kerékpáros kísérőm az most is a barátnőm volt, aki máskor is már kísért engem. Ő már nagyon ismer engem, tudja azt, hogy mik az érzéseim, már az arcomról leolvassa, hogy hogyan érzem magamat, és ez nagyon-nagyon sokat segít nekem. Viszont a versenyünk az ugye péntek reggel 7-kor indult el Balatonfüredről, és ugye szombaton délután 14 óráig kellett megérkezni, 31 óra állt rendelkezésünkre, hogy ezt a 209 kilométert megtegyük. Balatonfüredről indultunk Badacsony irányába, Fonyódot és Keszthelyt, Fonyódot, Siófokot érintve újra megérkeztünk Balatonfüredre, és hát gyönyörű környezetben futhattunk, nagyon meleg volt, fújt a szél, ezek voltak a nehézségeink, viszont mi stratégiánk az végig az volt, hogy nagyon óvatosan és türelmesen fogunk végigmenni a pályán, pont azért, mert ez a 20-30 óra, ez nagyon hosszú idő, és nagyon sok minden történhet a pályán. Így óvatos tempóval kezdtem, nagyon sokáig tudtam ezt a tempót tartani, minimális pihenőket beiktatva, de viszont amikor elérkezett az éjszaka, akkor egy újabb stratégiát kellett kidolgoznunk, az pedig arról szólt, hogy megérkezett az álmosság, teljesen megváltozott az időjárás, nagyon lehűlt a levegő, és akkor többször így néhány alkalommal megálltam egy hosszabb fél órákra pihenni, hogy utána új út erővel tudjam folytatni.
0: Akkor ezek szerint volt olyan pont, amikor a tested már megállt volna, de a fejed vitt tovább?
1: Igazából az volt, hogy ugye hát mindenki ilyen hosszú távnál azért mindenki elfárad és érez itt-ott, amott bizonyos nehézségeket. Igazából belőlünk nagyon-nagyon sok energiát az vett ki, hogy nagyon magas volt a hőmérséklet, amit annyira nem tudtunk akkor észlelni, mivel hogy nagyon fújt a szél is, és nem éreztük, hogy mennyire égető ereje van a napnak, ezért fölégtünk, és akkor az úgy éjszaka, amikor úgy lehűlt, akkor lehetett érezni, hogy ez nagyon-nagyon sok energiát kivett belőlünk. Mentálisan holdpontom nem volt, csak inkább ezt a fáradtságot éreztem, de olyan érzésem, hogy minek vagyok itt, soha többet, meg ma jaj, de várom, hogy vége legyen, nekem egy másodperc nem fordult meg a fejemben.

0: Mondhatjuk azt, hogy nem voltak negatív gondolataid, amit el kellett terelni futás közben. És akkor azt kérdezném, hogy melyik szakasz volt a legnehezebb? Ugye itt beszéltél az éjszakáról, hogy ott volt a legnehezebb futni éjszaka?
1: Igen, hát a nappali szakaszoknak az volt, ugye, hogy akkor meleg volt, tehát a vártnál melegebb volt. Meg kellett kezdeni a hűtést, amire annyira nem számítottunk, tehát ilyen a nyakamban ilyen különböző kendőket raktunk, amit folyamatosan vizeztünk, és ugye a nappali szakasz az inkább ilyen emelkedős szakasz volt. Ez nem volt nehéz, ez csak nem egy könnyű pálya volt, inkább csak arra gondolok. Az éjszakai szakasz az volt számomra nehezebb, azért, mert ugye akkor már 120 kilométer volt a lábaimban, mire besötétedett, ugye akkor addigra már valamennyire el is fáradtam, viszont nagyon fáradtan érkeztem erre a versenyre, sajnos nem tudtam előtte pihenni, már jó néhány éjszakán nem tudtam kipihenni magam, ezért sokkal előbb érkezett meg az álmosság, és ez volt az, amin túl kellett lendülnem. Tehát csak ennyi volt igazából, az álmosság volt, ami nehezítette a haladásomat, semmi más.
0: Hogyan táplálkoztál, mit tudtál enni, ami energiát is adott, de nem nehezítette el a gyomrod?
1: Hát ugye ez már az a táv, ami nem úgy megy a frissítés, ahogy eltervezzük. Körülbelül fél távig tudtam tartani azt az előre eltervezett frissítést, tudtam enni azokat is, inni azokat az energiákat adó, hát géleket, nem szeretem azt mondani géleket, mert ezek nem gélek, amiket én eszek, de utána éreztem, hogy ez nem esik jó, valami mást kívánok. Ilyenkor igénybe vettem a frissítőpontokon levő frissítéseket, ettem baratkompótot, az nagyon-nagyon jól esett, sósropit, volt kóla, tehát akkor már kólát is ittam ezek, és ezek mind-mind nekem akkor így pár falatba, amennyi jó esett, annyit be tudtam vinni. Volt alkalom, amikor így láttam, hogy másik futó eszik például szendvicset, akkor én is úgy nagyon megkívántam, egyébként nem nagyon szoktam szendvicset enni, és akkor megkívántam, hogy szendvicset szeretnék, és hát a kerékpáros kísérőm ezt fejezett az éjszaka késő este folyamán, úgyhogy akkor azt is ettem, tehát hogy inkább azt ettem, azt vittem be energiaként, amit így jobban megkívántam, hogy ne legyen esetleg valami emésztési problémám. De azt tudom, vagyis azt tapasztaltam, hogy ezt mindenképpen ezen változtatni kell, és nekem gyakorolni kell azt, hogy sokkal tovább tudjam használni ezeket az energiákat adó termékeket, amikkel elkezdtem a verseny elején is frissíteni.
0: És talán a legfontosabb kérdés, hogy milyen érzés volt átlépni a célvonalon Balatonfüreden annyi megtett kilométer után?
1: Egy ilyen hosszú táv végén a célba érkezés az mindig tényleg egy nagyon-nagyon szép pillanat, és felejthetetlen. Jön az, hogy megcsináltam érzés, hogy ezt is sikerült. Egyrészt ez egy nagyon-nagyon szép, mert ugye megvan az eltervezett dolog, amiért mentem, másrészt pedig egy kicsit szomorú is voltam, mert hogy vége volt ennek az önismereti utazásnak. Valahogy úgy éreztem, hogy nem tudtam átélni annyira. A versenyek utolsó órái, azok általában mindig úgy telnek, hogy már várom, hogy visszaszámolok, hogy most már tényleg csak ennyi van, 4-5 kilométer van, és akkor így számolok vissza, de most valahogy nem volt ez a visszaszámlálás érzés. Élveztem az utolsó kilométereket is, nem volt az, hogy nehezen telik, de mentem, nézelődtem, gondolkodtam, és az jutott eszembe, hogy a tavalyi évben, amikor figyeltem az egyéni befutókat ezen a versenyen, akkor, hogy most én itt vagyok, és hogy én is ugyanazt csinálom, amit ők, és hogy milyen hálás vagyok azért, hogy tényleg végigvittek a lábaim, megcsináltam tényleg azt, amire készültem. A célba, az nagyon szép volt a célba érkezésem, ott várt a családom, a férjem, a gyerekeim, akik igazából hát végigizgulták értem, és az egész, tehát végigizgultak értem, és végtelenül büszkék voltak rám. De hát én is az voltam, hiszen 209 kilométert 28 óra 25 perc alatt sikerült teljesítenem, és ezzel a 16. női versenyzőként értem be a célba. Ez számomra egy nagyon nagy öröm volt, mert mikor tavaly megnéztem az indulókat, az eddigi ezen a versenyen elindult női versenyzőket, akkor azt láttam, hogy Szerbiából eddig egyetlen egy női versenyző teljesítette ezt a versenyt, és akkor én elhatároztam, hogy szeretnék a második női versenyző lenni, és igazából végig ez volt előttem, hogy ezt szeretném. Tehát ezért jöttem, és tényleg én szeretném második női versenyzőként ezt teljesíteni. És hát nagyon, nagyon boldog vagyok, hisz ezt sikerült megvalósítanom.
0: Mi lesz a következő versenyed, amire már talán be is neveztél, illetve lesz-e hasonló nagyméretű vállalásod?
1: Hát még nem neveztem be egy versenyre se. Mindenképpen szerettem volna megválni ezt az Ultra Balatont, hogy hogyan fog sikerülni, és hogyan fogom érezni magam a verseny után. Ebben az évben ez volt a legnagyobb versenyem, legalábbis ezt terveztem. Gondolom, hogy őszre részt fogok venni egy 24 órás köröző versenyen, és tehát azt még úgy nagyon szeretném, viszont én nagy esélyt látok arra, hogy júniusban egy 12 órás köröző versenyre itt Palicson szintén részt tudok venni, hogyha így összejönnek a dolgok. Tehát, hogyha 2026-os évre ezek a terveim, a 2027-es év az még messze van, de hát ugye arra is már kialakulnak lassan a tervek. Egy újabb Ultra Balaton, egy jobb idővel megfutni, és hogyha az úgy sikerül, ahogy eltervezem, akkor akár a szeptemberi Spartatlonra is szeretnék jövőre elmenni.
0: És mi követni fogjuk a futásaidat, és mi is nagyon büszkék vagyunk rád, és szívből gratulálunk, valóban nagy teljesítmény az, amit megcsináltál. Köszönjük szépen, hogy vállaltad, és vendége voltál a Fitzónának.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Action. Reklám.
1: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs, telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 300 Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 08 15 vagy 024 455 5.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Hírek.
1: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. Megalakult az új Magyarországgyűlés. A képviselők ünnepélyes eskütételével, az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Bejelentették a képviselőcsoportok megalakulását is. A Tisza párt 141 fős frakcióját Bujdosó Andrea, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti, a 8 fős KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, a 6 fős Mi Hazánk frakciót Torockai László vezeti. Megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest, aki az eskütételt követő beszédében közölte, első döntése, hogy 12 év után az országház épületére ismét kerüljön ki az Európai Unió zászlaja. Kövér László 16 év után búcsúzik a házelnöki pozíciótól. Magyar Pétert 140 igen és 54 nem szavazattal megválasztották az ország miniszterelnökének, utána esküdtett és jelenleg beszédet mond. A Kossuth téren 16 órakor kezdődik a hivatalos program katonai tiszteletadással és Magyar Péter újabb beszédével. Ezután éjszakába nyúló bulit terveznek. A II. Világháborúban aratott győzelem napja alkalmából koszorút helyezett el az Avalán található ismeretlen hős emlékművénél Milos Vucevic, Alekszandr Vucic államfő megbízottjaként, a szerb állami és katonai vezetés részvételével. Vucevicet Bratislav Gašić védelmi miniszter és Milan Mojsilovic vezérkari főnök kísérte. A koszorúzás után a szerb köztársaság himnuszának felcsendülését és a szerb katonaság díszőségének tiszteletadását követően Vucevic az emlékkönyvbe ezt írta. Dicsőség nektek, halhatatlan hőseink, Szerbiánk hősei, akik az anyaország dicsőségért és becsületéért éltek és haltak meg, a békért és a szabadságért, a jövő nemzedékeiért értünk, áll a bejegyzésben. 24. alkalommal rendezték meg az általános iskolások művészeti vetélkedőjét Szabadkán. Az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesület által szervezett döntőben a legjobbak mérték össze tudásukat és kreativitásukat. A vetélkedő 450 diákkal három helyszínen zajlott. A versenyzők munkáját 25 tagú zsűri értékelte. A résztvevők több kategóriában bizonyíthattak, képzőművészetben, fogalmazásban, versírásban, műveltségi tesztben, prózamondásban, valamint szétbeszéd kategóriában. A Moholi Csobolyó Művelődési Egyesület falai között csendültek fel a tambura dallamai, környékbeli gyerekek számára szerveztek egésznapos hangszeroktatást és népzenei foglalkozást. A résztvevők Mohács környéki népdalokat sajátítottak el. A zenei élményekkel teli programra Péter révéről, Mohorról és Zentáról is érkeztek fiatalok, akiket a tambura zene szeretete hozott össze. Vajdaság több településéről érkeztek kerékpárosok a Szabadka-Kiskunhalas barátság kerékpártúrára. A résztvevők összesen 90 kilométeres távot tettek meg oda-vissza. A szervezők elmondták, az elmúlt 10 évben a résztvevők száma egyre nő, idén már több mint 90-en indultak el Szabadkáról Kiskunhalasra. A barátság kerékpártúra fő célja a barátkozáson kívül, hogy tovább fejleszték a kerékpáros közlekedést Kiskunhalas és Szabadka között. A kerékpártúra idén is a Kiskunhalasi Városnapi Program sorozat része. A kiskunhalasi kerékpárosok augusztusban Szabadka Városnapját megelőző hétvégén viszonozzák majd a látogatást.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén továbbra is 25 fok van, és gyenge észak-keleti szél foly. Vasárnap sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet. Hajnalban 6-tól 13 fok várható, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana.
3: A fürdőszoba?
2: Akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: FitZóna. Hétvégi tipptár a fit mindennapokhoz. Életmód magazin a Pannon Rádióban minden szombaton 14 és 16 óra között.
1: Ti továbbra is a FitZónát, a Pannon Rádió életmód magazinját hallgatjátok itt a 91,5-ön. A műsor első részében Ágoston Natália ultrafutó mesélt élményeiről, hogy mi motiválta arra, hogy körbefussa a Balatont. A műsor második órájában pedig Lassinger Laurát kérdezi Szlacki Csilla a sport és a bőrvédelem közötti kapcsolatról.

0: A rendszeres testmozgás az egészséges életmód alapköve, ám a sportolás sajátos kihívás elé állítja a bőrt. Legyen szó a klóros víz hatásairól az uszodában, vagy a napfény okozta károkról a teniszpályán. Mai műsorunkban arra keressük a választ, hogy hogyan építhetjük be a tudatos bőrvédelmet az edzés tervünkbe, a sport utáni bőrápolás és a gyakori bőrproblémák világában. Érdemes figyelni, hiszen a megelőzés itt is kulcsfontosságú. Lassinger Laura bőrgyógyásszal beszélget Szlacki Csilla.
1: Ahogy melegszik az idő, egyre többen visszük ki az edzéseinket a szabadba. Jöhet a futás, a bringa, vagy egy kiadós szabadtéri keresztedzés, de miközben az állóképességünket építjük, gyakran elfeledkezünk a legnagyobb védelmi vonalunkról, a bőrünkről. Mai vendégem Lassinger Laura bőrgyógyász, akivel átvesszük a legfontosabb óvintézkedéseket. Szia Laura, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, köszi szépen, hogy meghívtál, és üdvözlöm kedves hallgatóinkat.
1: Nos, hát kezdjük az elején, hogy milyen extra kihívásokkal kell szembenéznie a bőrnek sportolás közben.
2: Nem is vagyunk tudatában annak, hogy mozgás közben nem figyelünk arra, hogy most milyen erős a nap, vagy fúj a szél, akár 20 fokon is napégés lehet kapni. Tehát mondjuk egy teniszpályán délelőtt 9:30-10-kor már kis szoknyába, és megy az edzés, megy a meccs, 2 óra alatt le lehet égni. Ez tény és való, tehát függetlenül, hogy még csak május elején járunk, a nap nagyon erős. Tehát váljon szokásunk el, mielőtt kimegyünk a szabadtéri sportűzésre, használjunk fényvédőt. Az egyszerű, ma már krémek, sprayek, annyi minden áll rendelkezésünkre, hogy az szinte a rutin higiéna részévé lehet, hogy váljon. Annyi, hogy most már izzadástűrő sprayek, krémek is léteznek, mert logikus, hogy most valaki a másfél órás meccs közben nem fog leállni és kenyekedni, de viszont az is elképzelhető, hogyha az arcról már lepereg, meg az izzadásra letörli, hogy újra kicsit lemossa, ráteszi legalább az arc dekoltás azokon a részeken, ahol nagyon éri, tehát az orr felé és stb. Sokan használnak micit, tehát a fejüket is levédik, vagy az az izzasztó, tehát ami valamennyire egy részét takarja az arcnak, viszont a szájat is be kell kenni, gyorsan kicserepedesedik, igen, és a száj is le tud égni. Tehát ez egy első része, mondjuk, amikor szárasztéri sportról beszélünk. Mi az, amikor úszni szeretnénk, mert nem sokára ez is aktuális lesz, a víz még nem olyan nagyon meleg, de az úszodák lassan megnyílnak, nem lesznek befedve, és ott nem is érzed, mert te a fél testtel bent vagy a vízbe, a másik felülete viszont folyton kint van, a vállak, a nyak, a kar, tehát szükséges, hogy 2 óránta felvinni azokat a fényvédőket. Mondom, igyekezni olyanok után nézni, ami water resist, vagyis valójában tovább tud rajta maradni, rajta tapadni, na most ki mennyire szereti, vagy pedig egyszerűen újra felviszi.
1: És hogyan befolyásolja az izzadás a bőrünk védekező képességét a napsugárzással szemben?
2: Tulajdonképpen, amikor az izzadás során elsősorban más szögben verődik a napfény, tehát ez ugyanúgy, amikor a tópart mellett vagyunk, vagy a vízben, sokkal erősebben fog pattani ugye a bőrfelületen. Másrészt pedig az izzadás egy kicsit felpuhítja az epidermális, vagyis a legfelső bőrréteget, és ez egyértelmű, hogy itt már beszélünk egy fokkal részletesebben, az úgynevezett oxidatív stressz, és ezért ma már olyan készítmények is ismeretesek, amelyek ezt az oxidatív stresszt csökkentik, illetve levédik, beleszámítva azt, hogy a epidermisznek a védekező képessége csökken, és itt valahol ezt pótolni kell. Tehát ez már egy ilyen biológiai szinten is kompenzálja azt a potenciális hiányt, hogy a bőr önmagát megvédje, mert valójában a nap, illetve az UV-sugarak a bőrbe kiváltanak egy védekező mechanizmust. Azt, hogy a pigmentsejtek több pigmentet fognak termelni, az még mindegy kis esernyő a DNK fölött, a nukleusz fölött felhalmozódik, annak céljából, hogy levédje ugye a sejtmagot, és ez úgy egy szép barnulással fog végződni. Elvileg a barnulás egy védekező mechanizmusa a bőrünknek. Úgyhogy tehát az izzadás, a vízben való tartózkodás és a húzamosabb napon való tartózkodás fényvédő nélkül mindez közbejátszik annak, hogy egy fény, illetve nap károsodás érje a bőrt, legyen az egy légés, legyen az egy évek után megjelenő valamilyen következménye.
1: És vannak olyan tipikus bőrproblémák, amik kifejezetten a rendszeres sportolókat érintik, gondolok itt valamilyen irritációra.
2: Igen, tehát most például valaki mezben van, száraz sport, a hajlati részeken már főleg sajnos a manapság a dry fit, meg az ilyen full szintetika, reciklírozott, stb. Mezben vagyunk, és ez egyáltalán nem jó a bőrre, mert az idegen anyag még jobban súrolja, bevágja, úgy okoz irritációt, most már nem menjek, vagy allergiát okozhat, maradjunk az irritációnál. Abban a nedves, meleg közegben, a bőrfelületen normálisan jelenlevő baktériumok, illetve gombák fantasztikus alaphelyet találnak arra, hogy felszaporodjanak, és elég ismert úgynevezett eritrazmát idéznek elő, nagyon gyakori, az egy olyan bőrpirosodás, szintetikus anyagok viselése, a mezek, amelyek mondjuk 100%-osan reciklírozott poliesterből vannak, testhez állóak, dry fit, egy olyan közeget biztosítanak az ott lévő baktériumok, illetve gombák a részére, amely különben is a bőrünkön vannak, amit ugye meleg, meg nedves, és ilyenkor megváltozik a bőrnek a mikrobiomája, és kiborulja az egyensúlyból, és okoz bőrgyulladást, bőriritációt, akár allergiás reakciót is, amit kezelni kell, és kellemetlen tünetekkel jár. Ugyanez vonatkozik az állandóan sportcipő bezárt, beizzadt, a pamut zoknikban gyakran találhatóak műszálak is, és igen gyakori a gombás megbetegedés, ugye a lábgomba, ritkában a körömgomba is. Ennek megelőzésére leginkább az olyan porokat tudjuk javasolni, amivel a sportcipőt be lehet porozni. Rendszeresen tartjuk őt tisztán, vagy kimosni, a bőr porcipőt azt pedig kifertőtleníteni, és igyekezzünk tiszta pamutból használni zoknit. Ez is utána ezt mind levetni, kimosni, tehát ez az, amit elvileg tudunk preventív tenni, ami tulajdonképpen inkább kötődik a meleg időhöz és a kültéri sporthoz, mint magába a naphoz.
1: És létezik-e sport specifikus fényvédő, vagy ez csak egy marketing fogás? Mitől lesz egy termék alkalmas aktív mozgásra?
2: Vannak jobban adherens, vagy is olyan jobban tapadó fényvédők. Ezt nem mindenki fogja tűrni a bőrén, azért mert ugye picit ragad, meg egy kicsit fehér, mert ezek minerális filterekkel vannak ellátva. Ez tényleg nagyon jó, csak nem mindenki szereti. Már egy picit előre haladottabb technológiában ezek a filterek jelen vannak olyan fényvédőkben is, amelyek fluidok, vagy sprayek, vagy lotionok, és tehát itt csak is a tapadó képessége különbözik, ahhoz képest, hogy mondjuk vagyok egy egyszerű arca felvitt fényvédő, és akkor végig sétál valaki az utcán, az biztos, hogy ott rajta tapad, és más az, amikor te intenzíven fúz, sportolsz, izzadsz, súrlódik, tehát ez egy olyan dolog, a jobb minőségű, általában medicínailag kivizsgált fényvédők között kellene ezeket kikeresni, és az valószínűleg úgy van, amit mondanak is, lehet, hogy személyes tapasztalatomban is tudom ezt állítani, tehát az, hogy mondjuk úszás közben felvéve egy fluidot, ahol még vizes lett a fejem is, meg minden, semmi, nem égtem le. Szóval biztos, hogy jó hatása.
1: És mikor kell felkennünk a krémet? Ugye sokan közvetlenül indulás előtt teszik, de kell-e idő a felszívódásához?
2: Igen, nem az felszívódásról van szó, hanem az, hogy az egyenletesen a bőrön tapadjon. mert elvileg az nem szívódik, az most fel, mert az nem egy olyan hatóanyagot tartalmaz, ami most valamit ki kell, hogy váltson, hanem az egy védő réteget kell, hogy képezzen. Tehát ez általában 10 és 20 perc. És általában úgy történik, hogy az ember elindul, lekeni magát, mire odaér az autóba, meg viszi magába a mindenféle dolgot, amivel megy a strandra, addigra az már be is. Most nem úgy kell elképzelni, hogy 45 perc előbb otthon áll és szárítja magát, mert akkor az sem már nem reális. Tehát 10 és 20 perc között alaposan tetőtől talpig bekenni, és ez szerintem totál korrekt.
1: A fizikai, ásványi vagy a kémiai fényvédőket javasod inkább a sportoláshoz?
2: A legerősebb a minerális vagy ásványi, mert az sunblock, az leblokkol, kész, vége, ennyi volt. Csak ez, amire visszatérek, hogy ez eléggé kellemetlen viselni, mert leblokkolja a pórusokat, és akkor az ember beleizad. Ami a vegyi fényvédőket illeti, azok nagyon-nagyon-nagyon előre haladott technikával vannak már mai nap elkészítve. Felnőtt korban, még a gyerekeknél ezt nem igazán szabad javasolni, a felnőtt korban igen, jók, nem ismeretesek, tehát a megfelelően kivizsgált, tehát akiről tudod, hogy igen, az a brand, meg tudod, hogy az oké, nem valamit, amit a TikTokon vagy a Temun vásárolsz, hanem az, amit megveszel a gyógyszertárba, XYZ, az talán az lenne a legjobb, de megint arra térek vissza, hogy nem mindenkinek felel meg mindegyik brand. Voltak olyan esetek, hogy valamely hatóanyagra reakciót váltottak ki. A megfelelő fényvédő termékek kiválasztása individuális. Tehát mindenek előtt annak függvényében történik, hogy valakinek az az adott összetételével megfeleli a bőrének. Mert megtörténhet, hogy egy nagyon jó bevált, hogy nem mondjam, kireklámozott, sőt, bevizsgált termék valakinek nem fog megfelelni. Tehát az első, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy olyasmit kell kiválasztani, akár tesztereken keresztül, tehát a bőrön megpróbálni, vagy akár a szakember konzultációjával, vagy a farmaceut konzultációjával, amely nekünk, a mi bőrünknek meg fog felállni. Mert az mind 50 plusz, az mind minerális vegy és ötöbe, az mind nagyon jó, de nem biztos, hogy nekünk jó. Hogy abba kell, hogy legyen valamilyen festékanyag, valaki a smink a helyet használja, valaki az 50 kilométeres biciklitúrával fog menni rajta. Tehát ez egyáltalán nem mindegy, hogy mit és ki fog megválasztani milyen célra. Tulajdonképpen szerintem mindegyik meggondoltan kiválasztott fényvédő, tehát tudatosan megválasztott fényvédő, ami a mi bőrünkre úgy érezzük, hogy jó, az az igazi.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Lassinger Laurával, bőrgyógyásszal, de addig is hallgassunk meg egy zeneszámot.
3: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Folytatjuk a Fitzonát, itt van velem a stúdióban dr. Lassinger Laura bőrgyógyász, és témánk a sportolás közbeni napvédelem. Ugye tettél már itt említést a ruházatról. Mennyire bízhatunk a technikai sportruházat fényvédő képességében? Mit jelent az UPF jelzés a ruházatban?
1: Tehát ennek van egy bizonyos jelentősége, különösen a sport, jachting, tenisz, kerékpártikin, tehát vannak specializált üzletek, ahol igenis ilyen mezeket, hosszú, rövid újú, stb. Deklaráció szerint ők kötelesek azt, ami föl van ott írva rajta, hogy melyiknyi UV sugárzást tud elnyelni, és annak elvileg segíteni kell. Tehát megvan, hogy melyik üzletekbe, milyen deklarációval tudod megvásárolni, igen, segít. Tehát van különbség az egyszerű, áttetsző, pamut, rövidújú póló között, és az között, amin oda van írva, hogy UV protected, amit be, hogyha még ha megnedvesedik, akkor is véd, például mondom a vitorlázásnál.
0: Szóval térjünk rá az edzés utáni bőrápolás, amivel ez is egy fontos pont. Mi a teendő a klóros víz vagy a sós izzadság után?
1: A klóros víz, tehát a klóros vízben való úszás, tehát általában a medencék nálunk jellemző, hogy mindegyik túl van klórozva, okvetlenül lezuhanyozni alaposan, tehát ez az első nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, mert a klór a természetes védekező rétegét leveszi a bőrnek, tehát ő lefertőtlenít, ez minden oké, viszont fokozza annak a lehetőségét, hogy valamilyen apró medence szemölcsöt, vagy valamit felszedjünk, vagy valami gombát, mert egyszerűen leégeti a felületi bőrbarriért, tehát minden esetre rögtön lezuhanyozni. Ideális lenne, most hogyha kint szeretnénk továbbra tartózkodni a napon, akkor ideális lenne egy jó, gazdag fényvédővel bekenekedni, amilyen ilyen barrier funkciója van. De ez egy külön kategória, főleg azoknak, akinek száraz a bőre, például jó kiszárítsa a klóra bőrt, olyanok, amelyek a száraz bőre való fényvédő. Mm-hmm. És akkor az olyan jó ápol is, meg véd is. Például egy, kettő, az izzadás az igen, tartalmaz elektrolitokat, nem csak sót, tehát nátriumkloridot, hanem mi egymást, különösen bizonyos felületeken az irritációt okoz, sokan panaszkodnak, hogy szinte csípi a homlokát, vagy a hónalját, vagy a hátát az izzadság. Tehát ez természetes, hogy le kell zuhanyozni azt az átitatott nedves meszt, azt félrerakni, majd később kimosatni, tiszta szerelést felvenni. Hogyha a sport után az ember hazamegy, vagy kimegy, akkor egy egyszerű bőrápolás, egy jó hidratáló, nem túl zsíros, neutrális, minél kevesebb illatosító a konzervanszal teli töltött készítményre gondolok. Ha viszont szeretne tovább a napon maradni, akkor pedig egy laza spray vagy naptáj formájában javasolnám a fényvédőt. Tehát mondom, egy picit olyan reálisan hozzáidomítani a szükségleteinkhez.
0: Milyen jelekre figyeljen egy sportoló az anyajegyeinél, ha sokat tartózkodik a szabadban?
1: Egy bizonyos korig, 20-valahány éves korig anyajegyek megjelennek, az úgynevezett névuszok. Ez normális. Minden azután megjelenő elváltozás már nem valószínű, hogy anyajegy. Valószínű az, hogy ez a nap által okozott valamilyen pigment halmozódás. Van, akinek a bőre érzékeny, lentigók, tehát szeplők, keratózisok, többféle kategóriájú nap véget kialakult valami jönnek ki a bőrön, ami később persze egy korai napöregedést is okoz, tehát mélyebb ráncokat, megkeményedett bőrt, konstans arcpírt, tehát van egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú sora annak, hogy mi minden jelentkezhet, de mondjuk maradjunk annyiba, hogy a 20-valahány éves kor az egy kategória, a későbbi, tehát a veterán sportó más kategória. Tehát sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy a későbbiekben egy meglevő anyajegyből valami kialakul, sok napozás egy szezon után, hogy abból elkezd egy sötét, nagyobb valami, lehet az egy melanoma, lehet az egy bazalióma, tehát egész, mondom, többféle kategóriája lehet, de lehet az is, hogy csak egy keratózis fog kialakulni. Ezt mondjuk ennek a meghatározását bízunk valakire, akihez hozzáért, tehát konkrétan bőrgyógyászat, vizsgáltassuk meg a bőrünket. Ha valami új kinövés van, az nem jelent feltétlenül azt, hogy rösszindulatú bőrdaganatról van szó, tehát az lehet egy papilóma, lehet egy vírusos szemmel, tehát egy kis kapilláris. Én csak annyit mondok, hogy minden gyanús, hirtelen megnövekedő, szintváltozatú, talán vérző, szabálytalanná váló elváltozás, amely vagy a meglevő szemölcsbe, vagy pedig a teljesen eddig érintetlen bőrön alakul ki, akkor az igen nyomós ok, hogy szakemberre kérdezzünk rá.
0: És ez zárásként milyen gyakran javasolt az anyagyszűrés azoknak, tehát nem csak azoknak, akik az év nagy részét a szabadban sportolással töltik, hanem mindenkire gondolok.
1: Egy átlag szűrés az évente egyszer szokott történni, dermatoszkóp segítségével, természetesen nem az összes kis pöttyöcskét kell megnézni dermatoszkóppal, mert az 1 milliméter vagy 1/2 milliméteres szeplőket nem szoktuk vizsgálni, de mindazokat, amelyek nagyobb, mint néhány milliméter, amelyek sötétek, gyanúsak, szabálytalanok, amelyek kitűnnek a feltérképezett bőrfelületnek a kinézésétől, azokat szoktuk, tehát akaratlagosan, külön figyelemmel lefényképezni, felvételezni, összehasonlításként, és van, amikor rövidebb időintervallumban rendeljük vissza a pácienst, ha úgy gondoljuk, hogy valami gyanús. Az is megtörténhet, hogy egy egyszerű szűrés alatt találunk egy epitelióma jellegű, vagy melanoma jellegű elváltozás, vagy melanomára gyanús elváltozás, ilyenkor már nem rendeljük vissza, hanem direkt utaljuk a sebészhez. Azoknál a sportolóknál, akik tényleg attól függetlenül, hogy fényvédőt használnak, és azért nem úgy fél napot, hanem reggel 8-tól este 7-ig kint vannak, mert ez a szakmájuk a napon, tehát valószínűleg nagyobb mennyiségű UV-sugárzás kerül fényvédővel, annélkül is minden, viszont itt mondjuk talál egy átmeneti megoldást is találnák, hogy az úgynevezett önvizsgálat. Legjobban ismerjük a saját bőrünket. A háton kívül majdnem minden felületünk elérhető. Észrevehetjük szinte 1-2 héten belül kialakuló elváltozást, és akkor önmagunk jelentkezünk vizsgálatra, mert a vizsgálat pillanatában a dermatoszkópia az ad egy valós képet. Az a valós kép magában a dinamikájában lehet, hogy 3 hét múlva, vagy 3 hónap múlva más lesz. Ez gondolok az anyajegyekre, amelyekben benne van az a potenciál vagy hajlam, hogy átalakulhat valakiknél, akik világos bőrűek, akik többször voltak szoláriumban több nap égés, vagy a családban volt melanoma. Tehát ez egy szenárió. A másik szenárió pedig tényleg megvizsgáljuk az anyajegyeket, nincsen gyanús olyan, amire most külön oda kellene figyelni, de mindenkinek elmondjuk, hogy vizsgálja meg magát. Az a legegyszerűbb. Gyanús, hogy ott addig nem volt semmi. Vagy nini, ez többé nem barna, hanem a fele barna, fele pekete. Akkor nem gondolkodunk otthon, hanem eljövünk, és megnézessük.
0: Én köszönöm a hasznos tanácsokat dr. Lassinger Laura bőrgyógyásznak. A legfontosabb tehát, hogy ne feledjétek, a fényvédelem, a sport felszerelésünk ugyanolyan alapvető része, mint a futócipő vagy a kulacs. Vigyázzatok a bőrötökre edzés közben is, a mozgáshoz pedig mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánok. Laura, köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba.
1: Nagyon szívesen.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön. Műsorajánló.
1: Piac után. Ebéd előtt. Best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Ti a Fitzone-t, a Pannon Rádió életmód magazinját hallgattátok. Kövessetek bennünket a Facebookon is, hisz ott is számos hasznos információval szolgálunk. Facebookon a Pannon Fitzone név alatt találhattok meg bennünket. További kellemes rádiózást, szép hétvégét kíván Szlacki Csilla, Jaksi Krisztián, Masa Dávid és Kókai Mónika. Sziasztok!
1: A Pannon Pressót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
6: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
7: Miért?
6: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
5: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
6: Írassa gyermekét magyar osztályba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
5: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Híradó.
12: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a híradó főbb témái. Megalakult az új Magyarország gyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ma ünnepeljük a fasizmus elleni győzelem és Európa napját. Koszorúzás az Avalán a győzelem napján, és győzelemnapi katonai parádét tartottak Moszkvában. 450 diák mérte össze tudását és kreativitását az AMV-n, és 10. alkalommal szervezték meg a Szabadka Kiskunhalas Barátság kerékpártúrát. Mondom a részleteket. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új országgyűlés Magyarországon. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. Kaszoli Violetta és Nagy Dominika összeállítása.
13: Az ülés elején a jelenlévők közösen elénekelték a himnuszt. Ezt követően a magyar államfő köszöntötte az április 12-i országgyűlési választáson mandátumot szerzett képviselőket és a 11 nemzetiségi szószólót, valamint bejelentette a megbízó levelek átvételét. Sulyog Tamás korelnöknek kérte fel Vitányi István fideszes képviselőt, akinek átadta az ülés vezetését. A korelnök a házbizottság megalakulásáig vezette az ülést. A parlament ezt követően elfogadta az alakuló ülés napirendjét.
14: Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége az alakuló ülés napirendjét elfogadta.
13: A mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. Ezek után a képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt.
15: Én Berki Ákos fogadom.
0: hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen.
13: A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Sulyog Tamás a képviselők eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, a kiélezett kampány után a politikának vissza kell térnie természetes közegébe.
7: Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkeztünk. A rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Az áprilisi országgyűlési választáson hazánk működő demokratikus jogrendje alapján a magyar nép kinyilvánította akaratát. A Tisztelet és Szabadság párt példátlan mértékű részvétel mellett, példátlan mértékű győzelmet aratva, lehetőséget kapott a magyar emberektől az ország irányítására, amihez ezúton is gratulálok.
13: Sulyog Tamás leszögezte, a felhatalmazással történelmi felelősséget is viselnek hazánkért és nemzetünkért. Felelősséget és szolgálatot, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Beszéde végén Sulyog ismertette, hogy az alaptörvény rendelkezése alapján felkérte Magyar Pétert a kormányalakításra, aki a felkérést elfogadta. Ennek nyomán az országgyűlésnek Magyar Pétert javasolta Magyarország miniszterelnökének. Ezt követően Vitányi István korelnök bejelentette a képviselőcsoportok megalakulását. A 199 fős parlamentben a Tisza párt 141 fős frakcióját Bujdosó Andrea, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti. A 8 fős KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, a 6 fős Mi Hazánk frakciót pedig Torockai László vezeti.
12: Új korszak kezdődhet a magyar parlamenti demokrácia történetében, hangsúlyozta eskütétele után Forsthoffer Ágnes, a Magyarországgyűlés új házelnöke. A Tisza párt politikusát a parlament alakuló ülésén 193 igen és 2 nem szavazattal választották meg. A magyar házelnök beszédében kiemelte, hogy az országgyűlés munkájának transzparensebbé és nyitottabbá kell válnia a szabad sajtó, a civil társadalom és különösen a fiatalok felé. Az országháznak ismét a magyar nemzet otthonává kell válnia, nem pedig hatalmi központként működnie, hangsúlyozta. Bejelentette továbbá, hogy első döntéseként 12 év után újra kihelyezik az Európai Unió zászlaját az országház épületére.
15: A mai nap nem számomra, hanem a magyar nép számára nyit történelmi lehetőséget. Változások jönnek, amelyekkel új korszakot kezdünk a magyar parlamentáris demokrácia történetében. Az országház ugyanis nem a pártok, hanem újra a magyar nemzet otthona, Magyarország háza kell, hogy legyen. Nem hatalmi központ, hanem a nemzet akaratának szentélye. Ez a ház újra a szerénység és alázat, a szolgálat és a tenni akarás háza lesz, nem az urizálás, a nagyzolás, a magamutogatás szintere. Ahol nem jobbak vagy rosszabbak vagyunk egymásnál, hanem kiegyensúlyozói vagyunk egymásnak. Minden megszólalásnál a magyar nemzet egységére kell törekednünk. Legyen itt helye az érvelésnek, a meggyőzésnek, az értő figyelemnek, a tényeken nyugvó, tiszteletteljes párbeszédnek és a bocsánatkérésnek is. És legyen helye a szeretetnek.
12: Történelmi felelősség Magyarország miniszterelnökének lenni, hangsúlyozta Magyar Péter, miután az országgyűlés alakuló ülésén megválasztották az ország miniszterelnökévé. A választáson győztes Tisza párt elnökét a képviselők 140 igen, 54 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett támogatták. A megválasztott miniszterelnök ünnepélyes esküt tett a parlamentben, majd beszédében úgy fogalmazott: hittel, akaraterővel és hazaszeretettel kíván dolgozni, azért, hogy méltó legyen elődei, köztük Batthyány Lajos, Nagy Imre és Antal József örökségéhez. Annus Beatrix összeállítása.
16: Miniszterelnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen.
17: A felelősséget, a közbizalmat és az emberek szolgálatának fontosságát hangsúlyozta Magyar Péter eskütétele és beiktatása után mondott beszédében. Magyarország új miniszterelnöke úgy fogalmazott, hogy a politikai vezetők feladata nem a hatalom öncélű gyakorlása, hanem az ország és az emberek szolgálata.
16: Érzem és értem a felelősségem. Láttam elődeim sorsát, és nem csak a hősökét. Láttam azt is, hogyan lehet a miniszterelnöki pozíciót a nemzet szolgálata helyett a hatalom szolgálatába állítani. Láttam, hogy hogyan tudja a hatalom lassan maga alá gyűrni az embert. Hogyan válhat a politikus fokozatosan saját rendszerének a fogjává, és hogyan képes egy politikai közösség elveszíteni a kapcsolatát azokkal az emberekkel, akiktől eredetileg a felhatalmazását kapta. Én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat.
17: Az elmúlt évek politikája megosztotta a társadalmat, és sokan elveszítették hitüket abban, hogy Magyarország minden magyar közös és igazságos hazája lehet, emelte ki Magyar Péter. A választók a változás mellett döntöttek, és felhatalmazást adtak egy új korszak megnyitására Magyarország történetében. A magyar emberek nem csak kormányváltást, hanem rendszerváltást is szeretnének, tette hozzá a megválasztott miniszterelnök.
16: Tudnunk kell azonban, hogy újrakezdés nincs megbékélés nélkül. Megbékélés viszont nincs igazságtétel nélkül. Igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Ha ezek bármelyike hiányzik, a nekünk felhatalmazást adó magyar embereknek újra csalódniuk kell majd.
17: A magyar miniszterelnök beszédében a társadalmi megosztottság lezárásának fontosságát is hangsúlyozta. Olyan Magyarországot szeretnének építeni, ahol az összetartozás erősebb az ellentéteknél, és ahol minden magyar ember otthon érezheti magát, politikai nézettől és határoktól függetlenül.
12: Ma ünnepeljük a fasizmus elleni győzelem és Európa napját. Május 9-e egyszerre idézi fel a 20. század egyik legpusztítóbb háborújának lezárását és egy új együttműködésre épülő Európa kezdetét. A győzelem napja a náci Németország 1945-ös kapitulációjára emlékeztet, míg az Európa nap a Schuman nyilatkozattal induló integrációs folyamat szimbóluma. Robert Schuman francia külügyminiszter 1950-ben e napon tett javaslatot az Európai Unió elődje, az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. Az Európai Unió ma már gazdasági és politikai együttműködés biztosít a kontinens országai között. A II. Világháborúban aratott győzelem napja alkalmából koszorút helyezett el az Avalán található ismeretlen hős emlékművénél Milos Vucevic, Alexander Vucic államfő megbízottjaként, a szerb állami és katonai vezetés részvételével. Vucevicet Bratislav Gašić védelmi miniszter és Milan Mojsilovic vezérkari főnök kísérte. A koszorúzás után a szerb köztársaság himnuszának felcsendülését és a szerb katonasság díszőségének tiszteletadását követően Vucevic az emlékkönyvbe ezt írta: dicsőség nektek, halhatatlan hőseink, Szerbiánk hősei, akik az anyország dicsőségért és becsületért éltek és haltak meg, a békért és a szabadságért, a jövő nemzedékeiért értünk, áll a bejegyzésben. A II. Világháborús győzelem 81. évfordulójára emlékeztek Moszkvában. A Vörös téren megtartott katonai díszemlét idén szigorú biztonsági intézkedések mellett rendezték meg. Miközben az orosz-ukrán háború és a feszült nemzetközi helyzet rányomta bélyegét az emléknapra. A megemlékezésen több külföldi vezető és magasrangú tisztviselő is jelen volt. Annus Beatrix összeállítása.
17: katonai díszszemlével emlékeztek meg Moszkvában a II. Világháborús győzelem 81. évfordulójáról. A Vörös téren megtartott parádén katonai egységek felvonulása, díszmenet, katonai zenekari fellépések és légi bemutató is szerepelt. Az ünnepséget idén fokozott biztonsági intézkedések mellett rendezték meg, a hatóságok a rendezvény idejére több kommunikációs szolgáltatást is korlátoztak. A megemlékezésen Vlagyimir Putyin orosz elnök hangsúlyozta, a győzelem napja Oroszország egyik legfontosabb ünnepe, amely a hazaszeretet és az ország védelmének fontosságát szimbolizálja a jelenlegi háborús helyzetben is. Az előző nemzedékek nagy hőst tette, ma is erőt ad azoknak a katonáknak, akik jelenleg a különleges katonai művelet feladatait hajtják végre. Olyan agresszív erőkkel állnak szemben, amelyeket a teljes NATO blokk támogat és fegyverez fel. Ennek ellenére hőseink előre törnek. Az orosz katonák mellett ott vannak a munkások, a mérnökök, tudósok és feltalálók is. Elődeik hagyományait folytatva, a modern hadviselés tapasztalataira támaszkodva, fejlett és egyedi fegyverrendszereket hoznak létre, valamint fejlesztik azok tömeggyártását. Bár a technológia és a hadviselés módszerei változnak, a legfontosabb változatlan marad. Az ország sorsát az emberek döntik el. Vlagyimir Putyin beszédében az összefogás, a kitartás és a közös felelősségvállalás fontosságát emelte ki, hangsúlyozva, hogy az ország erejét nem csak a hadsereg, hanem az orosz társadalom minden rétege adja. A megemlékezés diplomáciai jelentőséget is kapott, hiszen a moszkvai ünnepségen több külföldi vezető és magasrangú tisztségviselő is részt vett, köztük Alekszandr Lukasenko fehér orosz elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök.
12: 24. alkalommal rendezték meg az általános iskolások művészeti vetélkedőjét Szabadkán. Az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesület által szervezett döntőben a legjobbak mérték össze tudásukat és kreativitásukat. A vetélkedő 450 diákkal három szabadkai helyszínen zajlott. Mecseri Kanéta riportja.
18: Az esemény központi helyszínét a Majsai úti általános iskola épülete adta. Itt a versenyzők az íráskészség, próza és versmondás, valamint szép beszéd és a képzőművészeti kategóriákban vetélkedtek. A csantavéri Rékics Léda rajztudását mutatta be, mégpedig arról, hogyan néznek ki a világ 100 év múlva.
19: Sok házakkal, emeletiségkel, repülő autókkal, kávéházzal és fánkházzal, meg mindenféle ilyesmivel.
18: Ugyanebben az időben a szólóénekesektől volt hangos a magyar tannyelvű tanítóképző kar díszterme. Népi énekekkel, klasszikusokkal és popdalokkal érkeztek a fiatalok. Kis Virág, a szabadkai október 10-e általános iskola tanulója.
20: Én a Radics Kikitől a Végtelen hajóval jöttem, és kicsit dudásbe volt a felkészítő, és tanárom, és kicsit nehéz volt, már elég nehéz dal.
18: Miért pont ezt választottad?
20: Azért, mert szerettük így nehéz dalokat énekelni.
18: A versenyen a legtöbb szülő is jelen volt. Kis Miskolci Diana büszkén követte lánya előadását, és támogatja zenei karrierjében.
21: Én tudom, hogy nehéz ez a pálya, és nehéz kiemelkedni a sok tehetség közül, úgyhogy ő abban emelkedik ki, hogy ő tudja saját magát zongorán kísérni, és ebben nagyon sokat segített a zongoratanárnője, Máté Krisztina, úgyhogy ő zongoraszakra jár különben, de most fog felvételizni a középiskolába, jazzénekre, Dudás Bea tanárnőhöz.
18: A vetélkedő harmadik helyszíne pedig a Népkör Magyar Művelődési Központ volt, ahol a színjátszók léptek a közönség elé. A Horgosi Kárász Karolina általános iskola diákjai a Fehér ló fia egyik jelenetét dolgozták fel. Valkovics Lara az anya főszerepét kapta.
22: Sokat készültünk erre, de jó volt igazából a hangulat.
18: Mi tetszett meg ebben a darabban? Mi az, amit közel érzel magadhoz?
22: A fények, azok nagyon tetszenek, meg a szövegem, hogy anya lehetek.
18: A versenyzők munkáját 25 tagú zsűri értékelte, miközben mintegy 20 felkészítő tanár segítette a diákokat. A megmérettetés célja az egyéni készségek, az alkotókedv és a tehetség kibontakoztatása volt. Denegri Ibolya, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke.
1: Talán a legnépszerűbb a képzőművész mindig, hiszen itt alkotnak, ez egy olyan verseny, amikor nem tudják a diákok, hogy mi vár rájuk, kihívás, és ez egyik a versenyeknek az, amikor itt kapják meg a feladatot, és itt alkotnak. Talán kicsit fájó számunkra, hogy a prózamondás és a szép beszéd az háttérbe szorul, ez talán a digitális világ hozadéka.
18: A vetélkedő végeredménye és az, hogy melyik vajdasági oktatási intézmény kapja idén a Vándor díjat, vasárnap derül ki. Az idei AMV-ről bővebben a Közelkép című műsorunkban számolunk be.
12: Határon átívelő sportesemény a testvérvárosok közötti kapcsolatok erősítéséért. Elstartolt a 10. Szabadka-Kiskunhalas barátság kerékpártúra. Idén több mint 90 kerékpáros indult el Szabadkáról. A kerékpártúra idén is a Kiskunhalasi Városnapi Program sorozat része. Balogsára riportja.
2: Vajdaság több településéről érkeztek kerékpározók a szabadkai sportcsarnok elé, hogy részt vegyenek a barátság kerékpártúrán. A résztvevők 90 kilométeres távra vállalkoztak. Blinka Anna Mária Csantavérről.
3: Én régóta tekerek, de ez lesz az első csoportos biciklitúrám, és már nagyon vártam, izgatottan vártam, úgyhogy ez ilyen próbatétel lesz most számomra. Kilométerben nem, de csoportosan mindenképpen.
2: A résztvevők száma évről évre nő. Idén már több mint 90-en indultak el Szabadkáról Kiskunhalasra. Péter László, szervező.
23: 2014-ben volt az első kontaktus a halasiakkal, akkor tudtuk meg, hogy a halasiak már 4 éve minden évben meglátogatják Szabadkát. És akkor kimentünk elébük a határa, és aztán kellemes társaságban töltöttük azt a napot, és utána gondoltunk egyet, hogy ha már ők jönnek Szabadkára, akkor nekünk is vissza kellene ezt a látogatást adni. És az ő városnapjuk egy kellemes naptári napon, május elején tartatik meg, és akkor 2015-ben mentünk először.
2: Tompai Szabadka között közös határon átívelő kerékpár infrastruktúra fejlesztések zajlanak. Ez szorosan kapcsolódik ehhez a kerékpárúthoz, ugyanis a kiépített kerékpárúton érkeznek be Tompára a bicajosok. Kovács Gábor, Tompa polgármestere.
24: Ott van egy megálló, és ott mindig szeretettel várjuk a Szabadkáról érkező vendégeket, és biztatjuk őket, hogy jó útjuk legyen, ott egy kis pihenő van, frissítőt kapnak, meg tudnak pihenni, beszélgetünk egymással, és utána pedig indulnak tovább. És azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy a közösséget fejlesszük, hiszen ilyenkor mindig vannak személyes találkozások, és ez a jövőben mutat.
2: A barátság kerékpár túrán Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere is részt vett.
25: Kiskunhalassal nagyon élénk az együttműködés, ugye ők tegnap, illetve ma ünneplik városuknak a napját, úgyhogy meglátogatjuk őket ezzel a barátság kerékpártúrával, illetve motorkerékpárosok is mennek ma Kiskunhalassal, illetve oldtimeresek is, úgyhogy mindannyian találkozunk egy órakor ma Kiskunhalason, hogyha szerencsésen odaérünk, de persze ettől sokkal messzebb mutat az együttműködésünk, hiszen közös projekteket valósítunk meg, közös programokat, úgyhogy remélem, hogy ez az együttműködés egyre gazdagabb lesz.
2: A barátság kerékpártúra célja többik között, hogy a barátkozáson kívül fejleszik a kerékpáros közlekedést Kiskunhalas és Szabadka között. Kudlik Zoltán, tartományi művelődési segédtitkár.
26: A fő célja az, hogy felhívjuk a sportra a figyelmet, hogy fontos az, hogy mozogjunk, és a kerékpározás az egy olyan sport, ahol közösséget lehet építeni, mert kerékpározás közben lehet beszélgetni, ismerkedni, és a mai nap folyamán is fognak barátságok születni, mint ahogy az elmúlt 10 év során is.
2: A kiskunhalasi kerékpárosok augusztusban Szabadka városnapját megelőző hétvégén viszonozzák majd a látogatást.
12: A pontos idő 16 óra 21 perc.
4: Időjárás.
12: Ma változóan felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északias szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Reklám.
27: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: programajánló.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgén a harmonika és Zsigapál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan, kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: Pannon Rádió. A te hangod.

0: programajánló.
1: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firigyházán június 6-án.
2: A csapatok megmérettethetik magukat pörkölt főzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-ig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja Önöket. 063 421 0. A nevezés 1000 dinár, ami

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanóhabokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 063-889-6098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 063-889-6098. Legyél te is fites diák!
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: király!
1: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
5: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

Veszettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
4: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
5: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
6: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
7: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
6: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
7: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
1: Jó helyen jársz! Panon Rádió 91.5.

What?

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Megalakult az új Magyar Országgyűlés. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével, az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Bejelentették a képviselőcsoportok megalakulását is. A Tisza párt 141 fős frakcióját Bújdosó Andrea, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti. A 8 fős KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, a 6 fős Mi Hazánk frakciót Torockai László vezeti. Megválasztották az országgyűlés elnökét Forsthoffer Ágnest, aki az eskütételt követően beszédében közölte, első döntése, hogy 12 év után az országház épületére ismét kerüljön ki az Európai Unió zászlaja. Magyar Pétert 140 igen és 54 nem szavazattal megválasztották az ország miniszterelnökének, utána esküdtett és beszédet mondott. 24. alkalommal rendezték meg az általános iskolák művészeti vetélkedőjét Szabadkán. Az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett döntőben a legjobbak mérték össze tudásukat és kreativitásukat. A vetélkedő 450 diákkal három helyszínen zajlott, a Majsai úti általános iskolában, a Népkör Magyar Művelődési Központban és a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron. A versenyzők munkáját 25 tagú zsűri értékelte, miközben mintegy 20 felkészítő tanár segítette a diákokat. A résztvevők több kategóriában bizonyíthattak, képzőművészetben, fogalmazásban, versírásban, műveltségi tesztben, prózamondásban, valamint szép beszéd kategóriában. Az ivanyicai Jávor Mátisz együttesét fogadja vasárnap a TSC a Szerb Szuperliga alsóházi rájátszásának 5. fordulójában. A TSC vezetőedzője Tomislav Szívics elmondta, a csapatnak most minden pont rendkívül fontos. Nehéz mérkőzés vár a TSC-re egy fegyelmezett csapat ellen, akiket a stabil játék jellemez. A csapat helyzetéről szólva Szívics hangsúlyozta, hogy továbbra is hiányzik néhány alapember, de a keret fokozatosan teljessé válik. A TSC és a Jávor mérkőzése vasárnap 18 óra 30 perckor lesz a Topolyai TSC arénában.
4: Itt a Pannorrádió. Világ sztárok estéje minden szombaton a Pannorrádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my off the record radio show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to my radio show Heartfelt Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
4: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
4: 23 órától.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
4: Éjféltől pedig.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
7: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannoner TV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannoner TV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannoner TV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannoner TV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
3: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
2: 21 órától.
4: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
2: 22 órától.
5: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
2: 23 órától.
6: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
7: Éjféltől pedig.
8: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
9: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
2: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
10: Hi everyone, you're now listening to The Connection Radio Show.

Alla New York, to